0: felé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
3: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
4: Skoda.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Rádió Dabas.
9: Az otthona.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Hajnali négy óra van.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladéggazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-MOL hulladéggazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyag árstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyag készlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon többfelé, viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrok a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallhatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Somebody once told me the world
0: is gonna roll me. I ain't the shop. Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elérkezett a 2025-2026-os bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzése a Metonet Cédabasnak. NB3-as első csapat a 11. helyzet Szegedi VS-e ellen lép pályára vasárnap délután 17 órától a Velli Sportparkban. A némiképp viszontagságos tavaszi szezonrajtot követően az utóbbi hetekben már egészen jól összeállt az a bizonyos rendszer. Egyre javuló teljesítményeket láthattunk, és több alkalommal a bravúros eredményekhez sem kellett túl sok. Sokáig a szerencs azonban még nem állt mellettük, így a javuló tendencia ellenére a tabellán elfoglalt helyezés még nem tükrözte a csapat tudását. Aztán a befektetett munka csak elkezdett megtérülni, és jöttek is a pontok, győzelmek is szépen lassan. Ennek folyamányaként jelenleg már stabilan a középmezőn elejéhez tartozik a csapat, és egy esetleges Szeged elleni győzelemmel továbbra is tartani tudná a kiharcolt hetedik pozíciót. Az őszi mérkőzésen 3-2-es arányú vereséget szenvedtek Szegeden, így valóban lenne miért törleszteni most vasárnap, ráadásul az utolsó hazai mérkőzése készülnek. A Dunaharaszti hétvégi ellenfele, a Vasas FC 2, még a Monra Budapest Honvéd FC 2-vel játszik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: egy újabb magyar dal.
1: Hogy biztosan szót értsünk egymással.
0: Magyar óra.
1: Magyar óra. Itt.
0: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
1: Itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszer sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Szót értünk egymással.
0: Magyar óra.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: szót értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, míg a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai adásban is az agráriumot érintő hírekről hallhatsz, majd itt lesz Ági is, és hozza az agrár meteorológiai előrejelzéseket, valamint Czerócki Zsuzsi, a kerti tippeket osztja meg veletek. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ez a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja, és a folytatásban a tavaszi permetezésről lesz szó, elsősorban a gyümölcsfák kapcsán. A tavaszi permetezés a gyümölcsfák egyik legfontosabb ápolási művelete, amellyel megelőzheted a betegségek, illetve a kártevők tömeges megjelenését. Ilyenkor lehetőséged van a tél folyamán megbújt kórokozók és rovarkártevők gyérítésére, amivel egészségesebb, bőtermőbb fákat nevelhetsz. A megelőző permetezések hatékonyabbak, mint a már kialakult problémák kezelése, ráadásul csökkenteted a későbbi vegyszerfelhasználást is. A pontos időzítés kulcsfontosságú, általánosságban három fő tavaszi permetezési időszakot különböztetünk meg. Az első a lemosó permetezés. Rügyfakadás előtt általában február végétől március közepéig, amikor a fák még nyugalmi állapotban vannak. Aztán a zöld bimbos permetezés, amikor a rügyek már duzzadnak, de még nem nyíltak ki teljesen, és a virágzás előtti permetezés. A virágzás kezdetén, de a méhek védelme érdekében lehetőleg még a teljes virágzás előtt. Mindig figyeld az időjárást, szélcsendes, száraz, 5 fok feletti hőmérsékletű napokat válasz, hogy a permet egyenletesen fedje a növényt, és ne mossa le az eső. Házi kertekben kiemelten fontos a környezetkímélő, rezisztenciát törő megoldások alkalmazása. Lemosó permetezéshez résztartalmú és kéntartalmú készítmények használata ajánlott. Ezek hatékonyak a gombás betegségek és a baktériumos fertőzések ellen. Zöldbimbós és virágzás előtti permetezéshez már speciálisabb szereket is bevethetsz, de mindig olvasd el a termék címkéjét és csak engedélyezett készítményeket használj. Biológiai növényvédelemben gondolkodva hasznosak lehetnek a narancsolaj alapú szerek, vagy a parafinolajok, amelyek a kártevők telelő alakjait pusztítják. Ezek kevésbé terelik a környezetet és hasznos az élő szervezethez. És hogy mik a sikeres házikerti permetezéshez a legjobb tippek? Hát mindig tarts tisztán a permetezőgépet. Minden használat után mosd el alaposan, hogy elkerüld a dugulást, illetve a szer maradványokat. Aztán ne feledd a környező növényeket, védd meg a hasznos élő szervezeteket, és kerüld a permetlé elsodródását. Használj időjárásálló naplót, jegyezd fel, hogy mikor és mivel permeteztél, így könnyebb lesz tervezni a következő években. Permetezés előtt metsz, hiszen metszés után kevesebb lombot és ágat kell lefedni, hatékonyabb lesz a kezelés, és csak szükség esetén ismételj, felesleges permetezéssel terheled a környezeted, illetve a pénztárcádat.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Ez továbbra is a Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. Sok málnás kertben idén alig akad gyümölcs, de vajon miért? Nos, a folytatásban ennek járunk utána. Képzeld el, hogy végre eljött a málna szezon, de a bokrokon alig akad néhány szem gyümölcs. Csalódottan nézed a sovány termést, pedig tavaly még bőven volt mit szüretelni. Mi állhat a háttérben? Ennek járunk utána, és a válasz egyszerűbb, mint hinnéd. Gyakran a rossz meccés vagy az előregedett vessző okozza a terméshiányt. A málna nem az a növény, amelyet elég egyszer elültetni és hátradőlni. Folyamatos gondozást igényel, ha nem megfelelően metszed vissza, vagy hagyod, hogy a vesztők előregedjenek, a növény gyorsan kimerül. Az idős, már termőképtelen vesztők elveszik az energiát az új hajtásoktól, így egyre kevesebb gyümölcs fejlődik. Ha azt látod, hogy a málna bokrodon sok a szürke, száraz, elágazó vessző, amelyek már tavaly is termettek, akkor bizony eljött az ideje a beavatkozásnak. Az előregedett vesszők mellett az is árulkodó jel, ha a bokor közepén alig van új hajtás, vagy a gyümölcsök aprók és satnyák, de ne es kétségbe, még nincs minden veszve. Első lépésként metsz ki az összes idős, elszáradt termés után maradt vesszőt. Ezekre már nincs szüksége a növénynek, ezután hagyj meg minden egészséges, fiatal hajtást, mert ezek hozzák majd a következő szezon termését, és ügyelj arra is, hogy a bokor ne legyen túl sűrű, így jobban szellőzik, és kevésbé támadják meg a betegségek. A málna meccése nem csak gyors segély, hanem rendszeres feladat. Minden évben a termés után vágd vissza az előregedett vesszőket, ne hagyd, hogy a bokor elvaduljon. Emellett figyelj a tápanyag utánpótlásra és a rendszeres öntözésre is, mert ezek nélkül a fiatal hajtások nem fejlődnek szépen. Ha kevés a málna a kertedben, a probléma gyökere tehát legtöbbször a rossz meccés vagy az előregedett vesszőkben keresendő. A gyors beavatkozás és a rendszeres gondozás azonban újra bőséges termést hozhat. Ne feledd, a málna meghálálja a törődést.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: A múlt hét közepén délnyugatira fordult az áramlás felettünk, így 5 héten át tartó száraz időszak után csapadékosra fordult időjárásunk. Az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége hazánk nagy részén 10 és 25 mm között alakult. Az eddig lehullott mennyiség azonban az ország nagy részén csak tűzoltásra volt elegendő, a 30 és 90 napos csapadékösszegek továbbra is jelentős hiányt mutatnak. A fagyos szentek az idén is tették a dolgukat és jelentős lehűlést hoztak. Az őszi búza vetésekben az áprilisi tartós csapadékhiány jelei megmutatkoztak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt, illetve csökkenni kezdett. Az őszi árpa kalászol. A repce egyre több felé elvirágzott, vagy a virágzás végén jár, de kevés az oldalhajtás, így kevés a becő és a meglévő kis kicsik. A virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok. A májusi csapadék mindenképpen sokat jelent az állományoknak, a további veszteségeket jelentősen csökkenti. Jelenleg hazánk nagyobb részén megszűnt az őszi vetésekre vonatkozó mezőgazdasági aszály, enyhe vagy közepes aszály jelei a Duna-Tisza közén figyelhetők meg. A nyári kapás növények vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, és az áprilisi csapadék mennyiség a tűzoltáshoz is csak kevés helyen volt elegendő. Az állományok öntözés nélkül egyenetlenül, gyengén vagy sehogy sem keltek ki. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is. Nagy területre kiterjedően hatalmas károk keletkeztek szinte minden kultúrában. Az egyik legfontosabb mézelő növényünk az akác is sokfelé lefagyott, ahol megmaradt, ott viszont már virágzik. Délnyugati áramlással a következő napokban is nedves légtömegek áramlanak fölénk, így sok lesz felettünk a felhő, és országszerte több hullámban várhatók esők, záporok, zivatarok. Összességében az előttünk álló egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti csapadék mennyiség, így a most még szárazabb területeken is megszűnik az aszály, és a talaj középső helyenként mélyebb rétegei is töltődni tudnak.
2: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádiódabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketing@radiodabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak. Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
7: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
8: Volkswagen.
9: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
10: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
11: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
10: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
12: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
13: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Újabb buszmegállók készültek el Bugyin. Jót tesz a vágatlan május a talajnak. Esős, szeles, hideg idő jut a hét utolsó napjára.
15: Hírmondó.
16: Rólunk szól.
15: Régiónk hírei.
16: Első kézből.
15: Első kézből.
14: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Május 17-én, vasárnap reggel 7:30, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Megtörtént a Hatház utcai, valamint a két lakótelepi buszmegálló műszaki átadása Bugyin. Az utasvárok megújítása összetett önkormányzati és közlekedés szervezési folyamat volt. Az utasvárok kivitelezője helyi vállalkozó. A fejlesztés célja az elavult, megrongálódott megállók lecserélése modern, időjárás álló és akadálymentesített utasvárokra. Az utasvárokban található mozgásérzékelős világítás és telefontöltő is. Bugyi Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete eredményesnek nyilvánította a fennmaradó 4 utasváró felújítására vonatkozó beszerzési eljárást, hamarosan sor kerül a szerződés megkötésére, és indulnak a felújítási munkálatok a Rádai utcában és a Kossuth-Lajos utcában. A beruházás keretében felújítják a Forster kastély megállót peronnal együtt, a Rádai utca megállót, a Vasvári Pál utcai és a Buckák megállót is. Virágzó árokpart miatt kapott felszólítást egy becsési lakos az utóbbi napokban. Az ügy azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert közben országosan is egyre több helyen terjed a vágatlan május mozgalom. A kezdeményezést Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hirdette meg az áprilisi aszályhelyzetre hivatkozva. Czerócki Zsuzsanna kertészmérnök, Gazdász című műsorunk állandó szakértője szerint a szakmai körökben már évek óta téma volt a beporzó rovarok ilyen módú segítése, amely egyben segíti a talaj kiszáradásának megakadályozását is.
17: Nagyon régóta így a szakmában preferáljuk, hogy nem kell minden területet agyon nyírni. Most nagyon jó ez a vágatlan május kezdeményezés, mert felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan és hol nyírunk füvet, vagy milyen módszerrel, és lehet szépen is csinálni ezt, hogy egy részt hagyunk felvirágozni. Ugye a célja ennek az, hogy most virágzik a legtöbb egy nyári vagy évelő vadvirágunk, tehát most vannak teljes pompájukban, és a méhek, a beporzók is ugye most a legaktívabbak ebben az időszakban. Most kell beporozni a gyümölcsöket, az akác nyílik, ugye a méhészeknek is nagyon fontos. Ilyenkor talán a legismertebb, meg legnépszerűbb az a pipacs, búzavirág, a küllőrojtfélék, ezek a fehér magas virágok, de rengeteg apró kicsi virág is, és tele lesz. Ugye már régen is azt mondták az idősek, hogy a májusi eső aranyat ér. Igen, minden cseppje aranyat ér, és ezt megtartani úgy tudjuk, hogyha árnyékoljuk a föld felületét, a talaj felületét, nem hagyjuk kiszáradni, minél sűrűbb, összetettebb növényzet kerül rá, és a vágatlan májusnak ugye ez is a célja, nem csak a beporzó rovarok segítése, hanem az, hogy árnyékoljuk ezt a területet, megtartsuk a helyszínen azt a csapadékot, ami lehullik. Itt mi nagyon mostohán kapunk ebből a lehulló csapadékból, óriási az aszályít a homokhátságon. Minden cseppjét meg kellene, hogy őrizzük azon a területen, ahol lehullik. És ez tényleg csak a növényzet tudja garantálni, hogy nem szárad ki a talaj. Úgyhogy ezért célszerű legalább májusban vágatlanul tartani ezt a területet.
1: Hősképző indul Üllőn két helyi hölgy példamutató helytállása nyomán. Az új életmentő ismereteket oktató program a fiataloknak szól. Április 27-én az üllői MÁV állomáson Kosztyuvasánszki Krisztina és Szatmári Gabriella gyors reakciójukkal és lélekjelenlétükkel segítettek egy rosszul lett embernek. A mentők kiérkezéséig életmentő beavatkozást alkalmaztak, és mindent megtettek a beteg állapotának stabilizálásáért. A sérültet stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak, azonban később a kórházban elhunyt. Az önkormányzat hangsúlyozta, a két nő önzetlen segítségnyújtása, embersége és bátorsága példa mindannyiunk számára, hiszen azonnal cselekedtek, amikor bajba jutott embertársuk segítségre szorult. A történtek nyomán az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel és az Üllői Árpád Fejedelem általános iskolával együttműködve szeptemberben elindítja a hősképző programot. A kezdeményezés célja, hogy minden Üllőn végző 8-os diák olyan alapvető elsősegélynyújtási és életmentési ismereteket szerezzen, amelyekkel akár emberéleteket is megmenthet a jövőben. Július végéig látható Pécsi Tamás kiállítása Apajon. Pécsi Tamás évekig a falu alpolgármestere volt, de a képzőművészetben és a makettkészítésben is jártas. Leghíresebb alkotása a Bounty, amely az utolsó milliméterig kézzel készült hajó makett. A makett mellett festmények is vannak, amelyek jelentős része különböző tulajdonosoktól került a kiállító térbe, így a tárlat egyedülállónak minősül. Novák Pál polgármester ajánlotta a programot.
18: Fából régi hajókat. Talán ami a leghíresebb ezek közül az a Bounty, aminek az 1 méter 10 centis változatát elkészítette, de minden egyes darabkáját saját kezüleg, nem megvásárolt lécekből, ő vágta ki a léceket, és 5 évig építette ezt a hajót. Ezek a képek csatahajókat, repülőgépeket, második világháborús repülőgép csatákat ábrázolnak. Ez az egyik része a kiállításnak, de Tamás nagyon sok portrét is fest, úgyhogy van egy külön egy portré szekciónk, és a harmadik témája az pedig az állatok. Tamásról, Pécsi Tamásról annyit kell tudni, hogy ő a Magyar Rákosi Vipera programnak a vezetője, megálmodója, megalkotója, de ő a Madártani Egyesületnek is hosszú évekig volt vezetője. Itt a megnyitón elmondta, hogy nagyon szerette azt is csinálni, de azt is azért hagyta abba, mert arra döbbent rá, hogy abban a 10 évben, amíg az egyesület vezetője volt, ő csak papírt látott, és madarat nem. És köszönöm szépen, ő ebből nem kér. Nagyon széles látókörű ember, és a megnyitón elmondta, hogy ugyan 12.000 könyvet olvasott el eddig életében, de ez kevés. És ezt azért volt jó hallani, mert a felvezetőmben én elmondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan legalább 12.000 könyvet elolvasnának, vagy legalább 12-t, mert a könyvekből nagyon sok tudást lehet összeszedni, és a Tamás el is mondta, hogy mindent a könyvekből tanult meg. Úgyhogy az ő kiállítása látható Kecső Viktor makett kiállításával együtt.
19: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
20: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
19: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
20: www.radiodabas.hu-ra.
21: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Délutántól csökkenhet a felhőzet a középső tájakon, de addig még sokfelé várható eső, zápor, majd nyugat felől szűnni kezd a csapadék.
14: Az északnyugati északi szél megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Délután általában 13-16 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
21: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
0: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a Gazdász. Itt a 93.4-en a stúdióban megérkezett Cerócki Zsuzsi a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt!
17: Jó reggelt, Krisztián! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük is azzal a beszélgetést a mai napon, hogy május közepén vagyunk, hát azért túl vagyunk már a fagyos szenteken, és hát azért lehetett érezni is, és most már egy ilyen csapadékosabb időszak elé nézünk végre, és hát bízunk benne, hogy ez a csapadék, ami érkezik majd, az jó hatással lesz a növényekhez, növényeknek, és hát ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezés, méghozzá a vágatlan május. Erről mit kell tudni?
17: Igen, hogy miért is hirdették ugye ezt a mozgalmat, meg mert nagyon régóta így a szakmában preferáljuk, hogy nem kell minden területet agyon nyírni. Most nagyon jó ez a vágatlan május kezdeményezés, mert felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan és hol nyírunk füvet, vagy milyen módszerrel, és lehet szépen is csinálni ezt, hogy egy részt hagyunk felvirágozni. Ugye a célja ennek az, hogy most virágzik a legtöbb egy nyári vagy évelő vadvirágunk, tehát most vannak teljes pompájukban, és a méhek, a beporzók is ugye most a legaktívabbak ebben az időszakban. Most kell beporozni a gyümölcsöket, az akác nyílik, ugye a méhészeknek is nagyon fontos, és ez nem csak közterületen vagy ilyen utak melletti kezdeményezésként, hanem akár a saját kertünkben is tudjuk ezt tartani. Olyan területeket, amit nem használunk intenzíven, azt próbáljuk májusban felvirágozni, hagyni. Meg fogjuk látni, hogy rengeteg vadvirágmag van egyébként azon a területen. Ilyenkor talán a legismertebb, meg legnépszerűbb az a pipacs, búzavirág, a küllőrojtfélék, ezek a fehér magas virágok, de rengeteg apró kicsi virág is, és tele lesz. Ugye már régen is azt mondták az idősek, hogy a májusi eső aranyat ér. Igen, minden cseppje aranyat ér, és ezt megtartani úgy tudjuk, hogyha árnyékoljuk a föld felületét, a talaj felületét, nem hagyjuk kiszáradni, minél sűrűbb, összetettebb növényzet kerül rá, és a vágatlan májusnak ugye ez is a célja, nem csak a beporzó rovarok segítése, hanem az, hogy árnyékoljuk ezt a területet, megtartsuk a helyszínen azt a csapadékot, ami lehullik. Itt mi nagyon mostohán kapunk ebből a lehulló csapadékból, óriási az aszályit a homokhátságon. Minden cseppjét meg kellene, hogy őrizzük azon a területen, ahol lehullik. És ezt tényleg csak a növényzet tudja garantálni, hogy nem szárad ki a talaj. Úgyhogy ezért célszerű legalább májusban vágatlanul tartani ezt a területet. Azokat a külsőbb területeket, nagyobb kerteket, amit nem használunk intenzíven, ott pedig foltokat érdemes kialakítani, amit évi egyszer vagy kétszer kaszálunk, és mindig más területet hagyni felnőni. Nagyon szép és üde kis rétszerű foltokat lehet kialakítani, akár saját magunk is tudjuk vadvirágmagokkal betelepíteni, talán a legkönnyebben a pipacs telepíthető be, hogyha viszünk haza pipacsmagot, és nagyon szép kis hangulatos kertet tudunk kialakítani magunknak, és tényleg nagyon sokat jelent, hogyha egy talajon nem tarravágott fű van, hanem mondjuk egy 80-90 centi magas, vagy akár egy méter magas gyepes rész, vadvirágos gyepes rész. Ez ugye a nyári nagy melegben akár ilyen 20 fok különbséget is jelenthet a talaj felszínen. Sokkal több rovar fog benne tanyázni, sokkal intenzívebb lesz a madarak jelenléte, és ezáltal a saját kertünk ökológiai körforgásba is bekapcsolódik, hiszen részt veszünk a beporzóknak a segítésében, illetve a saját gyümölcsfáinkat is jobban meg tudjuk védeni, hogyha mondjuk egy gyümölcsös kertben ilyen beporzó sávot hagyunk. Egyébként a szőlőkabóca ellen is védekeznek így, hogy vadvirágos területeket hagynak közte, hiszen akkor azok a rovarok is oda vonza őket ez a vadvirágos rész, amik az ellenségei a mi kártevőinknek. Tehát természetes módon tudunk így védekezni, sokkal ellenállóbbak lesznek például a gyümölcsféléink.
0: Itt említettem, hogy túl vagyunk a fagyos szenteken, és azért, hát ha mínuszok nem is voltak, de azért erősen 0 fok körüli hőmérséklet, és már azért egy jó ideje beszélgetünk erről, hogy azért az éjszakai enyhébb idő nem akar megérkezni, nappal azért elég kellemes idő van. Ezt azért érzik a növények? Nehezebben fejlődnek az idejében, azt lehet mondani?
17: Igen, igen. Rengetegen jönnek vissza, hogy hát elvitték a növényt, vagy a tavalyi növényeik. Ugye elkezdtek hajtani, és nagyon ronda lett, mert megbarnult, és lehullottak az új leveleik. Ez nyilván a május 1-i -5-8 foknak köszönhető, hiszen már hajtásban voltak, kifejlett leveleket hoztak a növények, és itt most nem csak ilyen kis évelőkről, vagy mondjuk a kiültetett palántákról beszélünk, hanem akár még a tiszafa, vagy a fenyőféléknek a rügyei is elfagytak nagyon sok helyen, amit ideig nem tapasztaltunk, meg ugye utána is volt egy-két hideg éjszaka, ez megviseli a hajtásokat, és ilyen deformáltak lesznek, még azok is, amik ugye nem fagytak le, de megfáznak, és deformáltak lehetnek, úgyhogy ez teljesen normális, ilyenkor vissza lehet vágni ezeket a részeket, még akár jót is teszünk a növényünknek, hogyha szépen visszacsipkedjük az új hajtásokat. Ugye most van az ideje annak egyébként, hogy visszacsípjük akár az örök zöldjeinket, például a babérmedgyet, korallbárkenyét, a lejlandi ciprust. Most kell eltávolítani az idei hajtásoknak, hát egyharmadát legalább, de akár kétharmadát is lehet, hogy szépen bebokrosodjon. Úgyhogy végül is ezt le is csíphetjük. Nem lesz baj a növényeknek, de tény, hogy nagyon rosszul néznek ki bizonyos fagynak kitett helyeken. Úgyhogy van hatással, és nyilván rengeteg gyümölcsösbe okozott ez kár, gyümölcshullást, ahol még csak nem is fagyott meg, de ott is rengeteg gyümölcs lehullott. Úgyhogy nagyon sokrétű ez a mostani hideg időjárás, de viszonylag jól alkalmazkodnak a növények. Tény, hogy a frissen kikerült palántákat óvni kell ilyen esetben, de nagyon remélem, hogy nem lesz több fagyos éjszakánk.
0: És amivel megyünk tovább a szünet után, az, hogy miért is fontos, hogy akár 3 szintes legyen egy kert. Ezzel a témával jövünk vissza nem sokára.

0: Rövid szünet után már is folytatódik tovább a beszélgetés. Vendégünk Czerócki Zsuzsi, és hoztál egy olyan témát, amiről még szerintem nem is beszéltünk, hogy miért fontos, hogy többszintes legyen a kertünk kialakítása.
1: Igen, ez nagyon furcsán hangzik itt az Alföldön, mikor azt mondom, hogy háromszintesnek kell lennie egy kertnek, és hogy mit is jelent ez, hiszen nem támfalakat építünk, vagy nem magas egyest építünk, igazából a lombkorona szintekről beszélek ilyen esetben. A legfelső szint az nyilván a fák, vagy a magas cserjéknek a szintje, ez a 2,5-3 méter feletti lombkorona szint, ugye ez fog nekünk árnyékot adni, és óvni minket a széltől. Egyébként ennek a jelentősége ez most is meglátszott a mi kertészetünk kis mikroklímájában is, hogy ugye van egy hatalmas gledicsiánk, és volt egy elég erős ilyen mínusz 5 fokos hideg, de ide nem tudott betörni a hideg levegő, mert ez a hatalmas lombkoronaszint megvédte a talajon lévő növényeket, úgyhogy akár még az időjárás viszontagságok kiegyenlítésében is nagyon sokat játszik szerepet egy ilyen lombkoronaszint. Úgyhogy minden kertben legyen fa, nem csak az árnyék miatt, hanem tényleg a mikroklímának rengeteget jelent. A második szint, a középső szint, az a cserjesáv, és ezt nyilván lehet több részre is tagolni, de itt a föld feletti 60 centi és 2 méterről beszélek. Ide mindenféleképpen lombhullató, örökzöld cserjéket lehet rakni, virágos cserjéket, mindegy, hogy milyen cserjesáv, de legyen egy cserjesáv, mert ez fogja a mi látóterünket behatárolni. Lehatárolja a kertünket, vezethetjük a kilátást, vagy akár egy ilyen szökőkút, szobor, vagy bármi fókuszpont lehet a kertben. De ez a cserjesáv védi gyakorlatilag a mi kis intim terünket a szomszédtól, vagy az úttól, vagy bármi egyébtől. És a harmadik szint, ami ugyanolyan fontos, az a talajtakaró szint. Mindig a talajtakarás a kérdés, mert ugye senki nem szeretne gazolni folyamatosan, de ne legyen vele gond, meg mi lesz, hogyha ráhullik a levél. És én mindig a talajtakaró növényekre próbálom az ügyfeleket tolni, hogy ha talajtakaró növényekkel fedjük be a talajt, az egyrészt megelőzi, hogy nekünk gyomlálni kelljen, mert egy-két év alatt befutják a talajszintet, másrészt takarja a talajt, árnyékolja, akadályozza a párolgást, és ezáltal nagyon jó kis mikroklimát is biztosít. Úgyhogy hosszú távon abban érdemes gondolkodni, hogy egy teljesen zárt talajtakaró sávot készítsünk. Itt lehet nem csak talajtakaró tujákról vagy borokákról beszélek, ami mondjuk már nagyon régóta ismert. Rengeteg más olyan lombhullató vagy örökzöld kis félcserje van, ami talajtakaróként működik, és rengeteg évelő növény, ami akár árnyékba is mehet, de napos részeken is tudunk ebben gondolkodni. Ilyenkor mi azt javasoljuk, hogy az első évben mulcsal egészítsük ki ezt a talajtakarást, és kb. Olyan 2-3 év alatt teljesen benövik ezek a talajtakaró növények az ágyásokat, és csak azokat a részeket hagyjuk meg fűnek, amit intenzíven használunk, labdázás, napozás, medence mellett, mert a fűvel lesz a legtöbb gond, és azt kell a legtöbbet öntözni. Hogyha van egy jól beállt kertünk, ez mondjuk ilyen 3-4 év alatt is elérhető már, hiszen a kaphatóak nagyobb cserjék, és egy-két nagyobb cserjével ezért érdemes kiegészíteni az azonnali térhatás érdekében. Ha van egy jól beállt kertünk, az sokkal kevesebb gondozást igényel, mintha mondjuk csak egy homogén, mondjuk egy sövényt alakítunk ki fűvel, hiszen ott mindig látni fogjuk, hogyha valami nem szimmetrikus, hogyha nem egyenletesen zöld, hogyha alacsonyabbra nyírjuk, úgyhogy egy ilyen természetközeli kert sokkal jobban fenntartható is.
0: Az, hogy így három szintet alakítunk ki, ez az egész kertre értendő, vagy egy adott területen legyen meg az a három szint?
1: Hát ezt nyilván az ideális az, hogyha mindegyik ágyásban megvan, tehát az egész kertünkben megvan, de nem kell nagy léptékben gondolkodni, szépen lassan is el lehet indulni, és a nagyobb váznövényekkel érdemes kezdeni, aki most alakítja ki a kertjét. A magasabb fákat találjuk meg, vagy ilyen óriás cserjéket, amik mondjuk ilyen 3 méter fölé nőnek, és az örökzöld váznövényekkel érdemes még kezdeni, ami térhatároló részünk lesznek, tehát ez a cserje sávba, egyenletesen elosztani ezeket a növényeket, és már a végén a kis talajtakaró részünkre már lehetünk teljesen kreatívak, meg a virágzó cserjék közé is már a saját ízlésünk, színünk, preferenciáink alapján tudunk válogatni, de ugye a legnagyobb növények fogják meghatározni a mi összképünket, a látképet, úgyhogy itt érdemes elgondolkodni, és hosszú távra tervezni, megnézni azt a növényt, hogy tényleg milyen habitusú, milyen formájú lesz, mert ez fogja meghatározni az egész kertünknek a hangulatát.
0: Azért kérdeztem mindezt, hiszen ugye feltételezhetnénk, vagy lehetne egy jogos kérdés, hogy azért nyilván itt a legfelső szinten lévő növények azért erős árnyékot adhatnak, akár elnyomhatják az alsóbb szinteket, és akár a legalsó szinten lévő az nem fejlődik annyira, vagy esetleg megnyúlik a fény igény miatt.
1: Hát az egy teljesen természetes élettani folyamat, hogy amit először elültetünk a kertünkbe, nem biztos, hogy hosszú távon az mindegyik életben fog maradni, hiszen ha csak annyit ültetnénk, ami 20 év múlva is jól fog kinézni, akkor nagyon laza lenne a kertünk. De muszáj annyit beültetni, hogy a következő 10 évben is jól legyen ránézni. Úgyhogy az egy teljesen természetes, az élet vele járója, hogy el fogják nyomni egymást a növények, sőt, lehet, hogy 5 év múlva nem is ugyanott lesz az az évelő, amit elültettünk, hanem ő meg fogja találni, lehet, hogy 1,5 méterrel arrébb a saját helyét, és át fog oda vándorolni. És az árnyékról pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs most elég erős árnyék ezen a nyáron, ami ránk vár, mert az elmúlt nyarak is arra engedtek következtetni, hogy itt igen erős napsugárzással és meleggel kell szembenéznünk.
0: Következő témánk, amit hoztál, az nekem is újdonság, hogy ebből mi fog kisülni. Ez a több törzses fák kérdése. Mi is ez pontosan?
1: Hát ez mondjuk ilyen régi új trend, ami szerintem egy nagyon jó kis kezdeményezés, meg egy jó kis kialakítás. Már több helyütt látni, hogy olyan fák nőnek, aminek több törzse van, vagy olyan cserjék készülnek, és bonyolultnak tűnik, de egyébként egy régi kertben nagyon jó kis saját több törzses fákat lehet találni, mert egy idősebb kecskerágó, egy idősebb babérmegy, korálberkenye, vagy akár a somok közül bármilyen nagyobb cserje, nagyon jó kis több törzses fává alakítható, mert sokszor probléma az, hogy hát most túlnőtt ez a cserje a kertet, és most kivágjuk. Nem kell kivágni, nagyon jól lehet használni. Ugye az előbb is beszéltünk arról, hogy egy kert is él és változik az idők során, nem biztos, hogy ugyanazt a funkciót fogja ellátni, bár a babér megy mondjuk egy sarokban 15 év múlva, mint amiért ültettük, hogy sövény legyen, hanem belőle is nagyon jó kis több törzses fát lehet. Fel lehet nyírni a vastagabb ágakat meghagyva, és a lombkorona szint felett, tehát ilyen 1,80 feletti ágakat szoktunk meghagyni, és a felső lombot teljesen egyben nyírjuk, mintha egy fa lenne, és bármilyen cserje, vagy olyan erre hajlamos fa megnyírható ennek. Például a nyírből szoktak olyat is, hogy akár 3 darabot egybe ültetnek, nagyon közel egymáshoz, amilyen közel csak tudják, és teljesen egyben nő a lombkorona, és a törzs is olyan, mintha teljesen egyben nőne. Úgyhogy érdemes ilyenekkel kísérletezni, mert nagyon látványosak. Főleg a juharok között van olyan, aminek például a kígyókérgő juhar nagyon szép színes a maga a törzs is. Tehát nem csak a törzs, több törzses látvány, hanem maga a törzsnek a színe is gyönyörűen visszaadja. De például a somok közül a piros veszélyű vagy sárga veszélyű somok nagyon jól mutatnak télen, hiszen teljesen piros vagy sárga színekben pompáznak. De van olyan gyümölcstermű növényünk is, például a fanyarka, ami önmagából úgy fog kinézni, teljesen nyírás nélkül, később, mint egy ilyen kis több törzses fa, de tény, hogy kaphatók már ilyen idősebb növények is. Én szerintem ilyen fókuszpontba, sarkokba, terasz mellé érdemes egy-egy ilyen darabot elhelyezni, nagyon jól feldobják a látványt, és ilyen természetes hatás, idős hatást keltenek a kertben.
0: Igen, pont ezt szeretném kérdezni, hogy ezt nekünk kell kialakítani, vagy ezt már akár így is meg lehet vásárolni?
1: Ó, mindent meg lehet vásárolni. Igazából pénztárca kérdése, hiszen ezek idős növények, úgyhogy lényegesen drágábbak, meg nagyon foglalkozós mondjuk ezeket elkészíteni, de önmagunk is elkészíthetjük, hogyha tényleg van egy ilyen túl nőtt cserjénk, vagy vásárolunk egy ilyen hatalmas cserjét, ami esetleg vissza van már nyírva, ő már nagyon jó kezdet ennek, úgyhogy de van olyan kert, ahova azért hívtak, mert egy ilyen túlnőtt korallberkenyét szerettek volna a pont a bejárat előtt így kialakítani, és megkérdezték, hogy meg lehet-e csinálni, és meg tudom-e csinálni. Igen, meg tudtam csinálni, és ott pont egy ilyen túlnőtt korallberkenyét alakítottunk át több törzses fával.
0: Na, ezt a témát még folytatjuk, meg még van jó néhány témánk, amit terveztünk, de ez majd a következő adáson marad, mert ugye az időnk vége felé közeledünk, de hát pont a beszélgetés előtt mondtad, hogy nem unatkoztok, hiszen folyamatosan érkeznek hozzátok az újdonságok, illetve azok az igények, amiket tulajdonképpen a vásárlók, az érdeklődők mondanak nektek. Mi az, amiről be tudsz most számolni nekünk?
1: Fú, annyi időnk nincs, annyira be tudnék, de rengeteg palántafélét, és főleg a különleges paradicsomokat keresik, vagy a csilipaprikákat, rengeteg évelő, tehát heti háromszor jön évelő szállítmányunk, és ugye mindig vannak újabb igények, újabb ötletek, amire én sem gondolok, úgyhogy köszönöm mindenkinek az ötleteit, tanácsait, hogy mire vágyik, ezt bátran osztja meg velünk, mert tényleg heti háromszor jön mindenféle évelőnk, illetve hát készülünk a nyárra, a pálmák, lyukák, mindenféle terasznövény érkezik, és lassan eljön a selyem virtuszok ideje is, amiről majd beszélünk külön, mert szerintem ez egy óriási téma.
0: Így van, ez lesz akkor a következő témánk, a következő adásban többek között, de hogyha nektek is van témát, ötletek, kérdésetek, akkor természetesen várjuk akár személyesen Zsuzsiéknál a kertészetben, vagy nálunk a Rádiódobos Facebook oldalán is feltehetitek, és következő adásainkban válaszolunk rá. Köszönjük, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk, a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
4: Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedés. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balog László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: Kellemes vasárnap reggelt kívánok május 17-én, 8 óra múlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy bele is kezdünk a mai slágerfesztiválba. A következő két órában a 60-as, 70-es, 80-as évek slágerei közül válogatunk nektek. Elsőként egy 1984-es felvétel érkezik az első emelettől.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A folytatásban már is érkezem a csillagok üzenetével, elsőként a kosoknak szóló infókat hozom. A vasárnapi holdállása pihenésre és feltöltődésre ösztönöz a pörgős hétköznapok után. Engedd el a jövő heti feladatokat, az azon való rágódást, és fókuszálj a jelen pillanat örömeire. Egy váratlan kedves üzenet teljesen feldobhatja a délutánodat. Ez a nap tökéletes a családi vagy a baráti kapcsolatok elmélyítésére és a közös programokra, a bikáknál. Egy szeretted olyan értékes tanáccsal látott el, amely egy régóta halogatott döntésedben segít. Estére tervezz egy megnyugtató, lazító rutint a belső békédért. A kreatív energiái ma szárnyalnak az ikreknek, így érdemes időt szánni a hobbira vagy az alkotásra. Ne engedd, hogy apró, jelentéktelen viták elrontsák a jó kedvedet a környezetedben. Figyelj a megérzéseidre, mert egy hirtelen ötleted a jövőben még nagyon kifizetődő lesz. A megszokottnál érzékenyebben reagálhat mások szavaira a rák, ezért kerüld a feszült helyzeteket. Töltsd a napot olyan biztonságos, támogató környezetben, ahol teljesen önmagad lehetsz. Egy kiadós séta a természetben, csodákra képes a lelki egyensúlyod érdekében. Sugárzik a magabiztosságtól az oroszlán, és a környezetében élőkre is rendkívül inspirálóan hat a mai napon. Kiváló alkalom ez a nap arra, hogy a középpontba légy egy baráti összejövetelen. Arra azért ügyelj, hogy a nagy lelkesedésbe ne vállalj túl sok fix vasárnapi kötelezettséget. A mai napon a szűz otthona csinosításával és környezete rendszerezésével foglalja el magát. Egy tiszta, átlátható tér segít neked a gondolataid, illetve a jövő heti terveid letisztázásában is. Ne felejts el azonban elegendő időt hagyni a tiszta, passzív pihenésre sem. A kommunikációs készségei ma zseniálisak a mérlegnek, így könnyen tisztázhatsz egy korábbi félreértést. Egy baráti beszélgetés során olyan új nézőpontokat ismerhetsz meg, amelyek formálják a látásmódodat. Törekedj arra, hogy a nap folyamán egyensúlyt tarts a társasági lét és az egyedül lét között. Kifejezetten erős vágyat érez arra a Skorpió, hogy elvonuljon a világ elől és a belső világával foglalkozzon. Használd ki ezt a csendes vasárnapot meditációra, olvasásra vagy egy mély pihentető alvásra. Az intuíciód most rendkívül tűpontos válaszokat ad a téged foglalkoztató kérdésekre. Ez a vasárnap tele lesz optimizmussal, kalandvágyal és spontán, vidám pillanatokkal a nyilasnál. Remek nap ez egy rövidebb kiránduláshoz, vagy egy teljesen új hely felfedezéséhez. Hozd meg ezt a pozitív, magával ragadó energiát a számodra a legfontosabb emberekkel. És bár pihenő nap van, a bak agya mégis folyamatosan a hosszú távú céljain, illetve a karrierjén pörög. Próbálj meg tudatosan lassítani, mert a folyamatos mentális stressz könnyen kimerültséghez vezethet, inkább kényeztesd magad egy finom ebéddel, vagy egy meleg fürdővel. Egy rég nem látott ismerőssel való találkozás, egy beszélgetés teljesen új alapokra helyezheti a vízöntő napját. Nyitott vagy a világ újdonságaira, így egy friss cikk vagy könyv komoly inspirációt adhat, élvezd a kötetlen beszélgetéseket és a szabadon áramló gondolatokat. És végezetül jöjjön a halak, a megérzéseid ma szinte csalhatatlanok, így bátran hagyatkozz rájuk a napi apró döntéseknél. Valaki a környezetedből célzottan a te empatikus és megértő támogatásodra vágyhat a mai napon, estére azonban húz határokat és töltöd fel a saját intim szférádban.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker.
0: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.
4: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, Won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Az élet döntések sorozata.
0: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A rövid szünet után már is folytatódik tovább a Slágerfesztivál. Itt a 93.4-en méghozzá a Four Tops felvételével megyünk tovább, akikről elmondható, hogy a zeneiparban szinte példátlan módon 44 éven keresztül az eredeti felállásban, azaz Levi Stubbs, Abdul Diouf Fakir, Ronaldo Obi Benson és Lawrence Payton zenéltek együtt. Az 1953-as alapítástól egészen 1997-ig Lawrence Payton haláláig egyetlen tagcsere sem történt a zenekarban. Berry Gordy, a Motov kiadója elmondta, hogy emiatt a lojalitás, illetve a stílus mintaképének is nevezték őket. A folytatásban tehát ez a csapat érkezik.

Slágerfesztivál folytatásában már is Komár Lászlóval megyünk tovább, akit nagyon sokszor a magyar Elvisként tituláltak, és bár egész életében az ő bővületében élt, imádta a stílusát, a zenéjét és két teljes albumot is szentelt az emlékének, csak 48 évesen, 1992-ben jutott el először Amerikába, Elvis egykori birtokára, Gracelandbe. Az ott töltött 4 nap alatt szinte megállás nélkül fotózott, videózott és relikviákat gyűjtött Elvisre nem csak mint példaképre, hanem mint egyfajta belső kapaszkodóra és alter egóra is tekintett.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Slágerfesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Slágerfesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Damas.
3: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten-keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten-keleten 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Slágerfesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez már a Slágerfesztivál második órája, és ebben az órában Toto Afrikája fogja megnyitni a zenék sorát, amiben majd hamarosan megnézzük, hogy milyen idővel búcsúzik ez a hét tőlünk, és hogyan is indul a jövő hét.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is alakul a következő időszak időjárása. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső zápor, az országban a Dunától keletre több tájegységünkön zivadarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős a Dunántúlon több felé viharos lesz az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11 és 23 fokot mérhetünk. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és több felé kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Reggel 4-12, napközben 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, aztán kedden a napos, gomoly felhős időben több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Reggel 5-11, napközben pedig 18 és 23 fok lesz a csúcs. Aztán a pollenterhelésről néhány szót. A csapadék és a leülés hatására várhatóan ismét lecsökken a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja. Jellemzően a közepes helyenként elérheti a magas szintet, míg az epefafélék az alacsony közepes tartományban alakulnak. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyíl, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is virágpora, valamint a lágyszerű allergének közül már az útifű, a lórum, az ernyős virágzatúak, illetve a sásfélék pollenje, a kültéri allergén gombák spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A rövid szünet után a KFT együttessel megyünk tovább itt a Sláger Fesztiválban, a 93.4-en, és hát adott a kérdés, hogy miért pont KFT a KFT. A névválasztása maga korábban egyébként zseniális fricska volt. 1981-ben a szocializmus alatt Magyarországon még nem léteztek magáncégek vagy gazdasági társaságok. A korlátolt felelősségű társaság kifejezés egy elavult kapitalista jogi fogalomnak számított. Amikor nevet választottak, úgy gondolták, ez a név tökéletesen tükrözi azt a szürreális és zárt világot, amiről a dalaik szólnak. Na hát, majd ezt fogja tükrözni tehát a következő felvétel még hozzá. Egy 1984-ben készült dal, Bál az operában.

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik majd a térségi napló Ordasi Brigivel, illetve a mai Sláger Fesztivál is véget ér, de hogyha teheted, akkor tarts velünk jövő héten is, ugyanígy vasárnap 8 és 10 óra között. A folytatásban tehát jön Ordasi Brigi, utána pedig a családi piknikben találkozhatunk ismét, addig is további jó rádiózást!

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
8: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News.
11: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a tovább tanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
12: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 17-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban sorra veszük a Top Fitness SL versenyzőinek az elmúlt időszakban elért sikereit, és elkísérjük őket Zágrábba, majd Barcelonába. Sétálunk egyet az Ócsai Öreghegyi pince soron Orbán nap alkalmából, és végül érkezik egy könyv a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: A Top Fitness-esen néhány versenyzője májusban Zágrábban járt, és nemzetközi porondon is megmérettette magát. Hogy hogyan érezték magukat a lányok, és hogy milyen eredményeket értek el, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Varró Erika, Rizmajer Boglárka, Pekker Jázmin, Húgyác Hédi és Farkas Flóra. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia, Brigi.
4: Szia, Brigi.
0: Erika, először hozzád fordulnék, hiszen a lányok hihetetlen sikert értek el, nem csupán kis hazánkon belül, hanem határainkon túl is. Mesélj nekünk a legutóbbi utazásotokról.
4: Kijutottak a lányok Zágrába az International Dance Open World Final nevezetű versenyre. Két magyarországi versenyen kellett kvalifikálniuk magukat, és így jutottak ki. Nagyon régen voltunk külföldön versenyen, ugye a Covid óta szinte egyáltalán nem. Akkor mentünk volna, hanem már nem volt rá lehetőségünk, és most akkor megpróbáltuk újra, és nem is bántuk meg, mert tényleg nagyon pozitív élményekkel tértünk haza. A lányok nagyon ügyesen szerepeltek, nagyon élvezték, a közös utazást is élvezték. Volt egy busz, amivel szülők nélkül mentünk, és volt még két autó, ahova szülők is jöttek, a kisebb lányokkal. De hát egy nagy élmény volt így közösen a gyerekekkel edzőként is így utazni, hogy készülünk valamire, és elutazunk messzire, és akkor ott együtt alszunk, együtt étkezünk, együtt töltjük a napjainkat, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ugye a szakmai dolgokon kívül ilyenkor érdemes ránézni a másik oldalról is, amit említettél. Mit jelent a lányok életében egy-egy ilyen út, egy-egy ilyen verseny, távol a szülőktől, mégiscsak más millióban, mégiscsak idegen környezetben?
4: Mindig azt mondom a szülőknek is, és a lányoknak is, és nem csak a versenyzőknek, hanem a nem versenyző szülőknek is, gyerekeknek is, hogy a legelső az egészségük, a második a tanulás, és a harmadik a torna. Na most ezt néha ugye keveredik, mert hogy annyira szeretik a tornát, hogy sokszor ugye próbáljuk előtérbe helyezni a tornát, vagy hát ők próbálják, de nagyon nehéz azért megtalálni az egyensúlyt, hogy egészségesek is legyenek, ne sérüljenek meg, vagy ha sérülésük van, ne terheljük túl őket. Elég nehézkes szokott lenni, hogyha sérülés van, de most szerencsére nem volt felkészülésben, és tényleg egy nagy élmény volt nem csak a tornára figyelni, és a gyakorlatukra, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat.
0: Milyen gyakszikat vittetek ki? Már bejáratott volt, igen, vagy valami kifejezetten erre
4: igen,
0: készült?
4: Igen, bejáratott volt, és egyéni gyakorlatokat csak.
0: No, hát akkor nézzük az egyéni gyakorlatokat, az egyéni versenyzőket. Hédi, kezdjük veled a sort. Mesélj nekünk egy picit a gyakorlatodról, és hát az élményeidről.
3: Ez egy nagyon jó élmény volt. Én még sose voltam ilyen, nekem ez volt az első. Kicsit jobban izgultam, de miután feléptem a színpadra, már teljesen ámult. Nagyon jó élmény volt. A szülők nélkül kicsit fura volt, de közben jó is volt. A tokátok ele van a gyakim, a ruhám az rózsaszín, lila és egy kicsit szivárvány színű anyagok. A színpadra már teljesen ámult, nagyon jó élmény volt, a szülők nélkül kicsit fura volt, de közben jó is volt. A tokátok ele van a gyakim, a

0: lett. Nekem még a buszsofőr is nagyon tetszett.
1: Vicces volt? Énekelt?
0: Törekoztunk.
1: Szuper, akkor az út maga is tök jó volt. Nem volt hosszú ez a 4 óra?
0: Nekünk nem úgy tűnt.
1: Elcsacsogtátok az időt.
0: Igen. Igen.
1: És milyen volt a verseny? Mit éreztél, mit gondoltál?
0: Most kivételesen nem izgultam.
1: Komolyan?
0: Nem izgultam. Örültem is az eredményemnek, meg hogy boldog voltam, végre egy ilyen is észre részt vettem.
1: Milyen eredményt értél el?
0: Együtt voltunk a 7-vel, én a 21-ben 18-dik lettem.
1: Nagyon-nagyon gratulálok. Mesélj te is a ruhádról, a zenédről.
0: Az én zeném ABC és a Schoolgirl. Nekem ilyen vörös-fehér ruhám, a hajam meg ilyen vonat, cikcakos haj végigfonva. A sminke meg fehér lilás.
1: És volt olyan, aki versenyzők közül, aki neked is tetszett, az elemei tetszettek, a ruhája tetszett?
0: A ruhájuk tetszett.
1: El tudjuk mondani, melyik volt a legszebb ruha szerinted, ami neked nagyon tetszett?
0: Nem.
1: Nem? Nem. Jól van, mindenki menjen el egy ilyen versenyre is szemezgessen. Köszönjük szépen, és gratulálunk természetesen az elért eredményhez. Boglárkával folytatjuk, Krizmaier Boglárkával mesélj nekünk az élményeidről és a versenyről.
2: Már volt ilyen élményem, de akkor még kicsik voltam. Szóval most jó volt ezt így felemelíteni.
1: Milyen volt a verseny, milyen volt a mezőny, hogy érezted magad?
2: Összességében szerintem nagyon jó verseny volt. Korcsoportom az elég erős volt. 6-an voltunk a korcsoportban, és 5-dik lettem, de örülök így is neki.
1: Gratulálunk természetesen az elért sikerhez, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Neked a zenédről, ruhádról, az egész millióról, ami körbevesz egy-egy gyaki alatt, mit lehet tudni?
2: Nekem a Beyoncé-től a Naughty Girl-le van a zeném, és igazándiból a ruhám kék arany, sminkem is kék arany, hajamban is megjelent az aranyszín, ilyen kis fém dolgokat raktunk bele, díszeket.
1: Inspirálódni sikerült? Neked is voltak esetleg olyan gyakorlati elemek, olyan ruhák, olyan dolgok, amiket mondjuk későbbiekben be lehet építeni a saját outfitedbe?
2: Igen, láttam olyan elemeket, amik így nagyon és majd edzésen megpróbálom őket.
1: Akkor sok sikert kívánunk ehhez. Menjünk is tovább Farkas Flórához. Flóra, mesélj nekünk egy picit, hogy te hogy érezted magad.
0: Én nagyon jól éreztem magam. Ez volt az első külföldi versenyem. Már előtte nap izgultam, milyen lesz. Ahogy lehetett a szünetekben, minél többször átvettem a gyakit, hogy de ott a bemelegítő résznél is néha átvettem. Az elején izgultam, de utána vettem mély levegőket, és utána már nem.
1: Hány éves vagy, ezt elárulod nekünk?
0: 8.
1: Mikor kezdted?
0: Tavaly előtt.
1: És mi az, ami a legjobban tetszik ebben a sportban neked?
0: Az, hogy tanulhatok új elemeket, meg sokszor kapok anyától ruhát, amit megrendez az edző.
1: És mit láttál? Volt olyan lány, aki nagyon-nagyon tetszett neked, akár a ruhája miatt, akár a gyakszia miatt?
0: Igen, volt, és aki nagyon tetszett, az a Hugyeszéd és a Pekker Jászmin.
1: Ó, a hazai mezőnyből válogattál kedvenceket, nagyon-nagyon szuper ez a válasz. Mit szólsz mindehhez, Erika?
3: Imádnivalóak ezek a lányok, és nagyon örülök, hogy megismerhettem őket erről az oldalról is, hogy szülő nélkül hogy viselkedtek, és hogy helytáltak. Mondjuk a Flórával pont ott voltak a szülei. Nagyon-nagyon megdicsérem a lányokat a felkészülés alatt is, a versenyen helytállásért is, és olyan közösség voltunk, ami nagyon-nagyon üdítő volt, és konfliktusmentes, nagyon-nagyon édesek voltak, úgyhogy büszke voltam rájuk minden szempontból.
1: Poti, ezt akartam én is kiemelni, hogy ahányszor én láttalak benneteket a színpad mellől, én mindig csodálkozva néztem azt a fajta összetartást, azt a fajta közösséget, azt a fajta egymásnak drukkolást, amit a lányok egymás felé tanúsítanak. De úgy tűnik, hogy ez így megmarad évről évre, évtizedről évtizedre.
3: Igen, és azért marad meg, mert a nagy lányok adják tovább. Általában mindig segítenek a táborokban is, ami egy kicsit már felszabadultabb, és azt látják tőlünk, hogy mi olyan szeretettel vagyunk a lányok felé, hogy ők is ugyanezt adják tovább, és ez megsokszorozódik, és amikor egy fellépést látsz, vagy egy versenyen, ha látnád, hogy szurkolnak egymásnak, csodálatos, mert tényleg olyan vagyunk, mint egy nagy család, és teljesen olyan erős szeretettel tisztelik egymást, és ölelgetik egymást, és szeretik egymást, hogy ez nem csak a tornáról szól.
1: Flóra, milyen a nagylányokkal együtt utazni, versenyezni?
0: Nagyon

0: Ha jó velük utazni, és más megnéz, hogy mi legyen a telefonján, és olyan haját csinál nekem.
1: No hát, már csak ezért megéri csatlakozni egy-egy ilyen sportegyesülethez. Erika, mi a következő lépés? Hova mentek? Mire készültök?
2: Május 17-én Dabason lesz újra egy ritmusverseny, és június 25-én pedig a Magyar Modern Táncok Magyarországi Szövetségének a VB-je lesz, ahova megint csak a lányok kvalifikálták magukat, úgyhogy az is egy nemzetközi verseny, lesz igaz, hogy itt Magyarországon, de mindig nagyon színvonalas, és az is egy nagy élmény a lányoknak, és még szeretném elmondani, aki nincs itt, azoknak az eredményeit is jó, hogy
1: igen, nézzük akkor lenne őket is.
2: Tehát Farkas Flóra 11. lett, Szabados Júlia 10., Berényi Nóra 5., Pereszlényi Szornya 10., Szabados Janka 3., Jecédi 13., Kész Fruzsina 5., Rizmer Boglárka 5., és Pekker Jászmin 18., és nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, és gondoltuk, hogy ez most csak a kezdet. Szeretnénk több nemzetközi versenyen is megmérettetni magunkat, mert tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és most a nagylányaink egyébként Barcelonába készülnek szeptember elején, arra is nagyon-nagyon hosszú az előkészület, hogy minden rendben legyen, és hogy meglegyen a forrás is hozzá, és itt szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, mert bármikor kérünk, mindig segít nekünk egy kérésnél, akár anyagilag, akár valahogy máshogy tárgyi segítséggel. Nem csak az önkormányzat, hanem a szülők is hozzájárultak ehhez a versenyhez, és vannak vállalkozók is, akik nagyon szívesen támogatják ezt a jó ügyet, úgyhogy nagyon nagy köszönet nekik.
1: Köszönjük a támogatók segítségét, és hát mindig lehet csatlakozni ebbe a csapatba, úgyhogy aki még szeretné támogatni a Top Fitness-es lányait, az megteheti. Köszönöm szépen Varó Erikának, Rizmaier Boglárkának, Pekker Jászminnak, Hugyec Hédinek és Farkas Flórának, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lányok, sok sikert! Köszönjük, hogy itt voltatok!

0: best. Maradunk a Top Fitness Esen házatáján, de a kicsik után most érkezzenek a nagyok, Zágráb után pedig Barcelona. Ide készülnek ugyanis a versenyzők az ősszel. Jöjjenek a részletek és egy barátságkar kötő története.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, nagyon sokan vagyunk a stúdióban, és nagyon szép cél, amiért küzdünk. Hamarosan erről is beszélgetünk itt az otthon hangján, de előtte bemutatom vendégeinket. Itt van velünk Hüftervej Evelin, Lantos Nóra, Dori Kamilla, Kész Fruzsina és Bálint Blanka. Sziasztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia Brigi, nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Evelin, kicsit vezessük fel a történetet, mert több dologról is fogunk beszélgetni. A lányok ugye a Top Fitness esélyben sportolnak, versenyeznek, ezzel kapcsolatos természetesen az a hír is, amit hamarosan megosztunk majd a hallgatóinkkal, de előtte nézzük át az elmúlt időszakot, merre jártatok, milyen versenyeken mutattátok meg magatokat, és milyen eredményeket értetek el.
3: Január óta 3 magyar bajnokságon vettünk részt, és nagyon-nagyon szép eredményekkel zártuk, leginkább az élmezőnyben végeztek a lányok. A tanítványaink is tulajdonképpen ennek eredménye az is, hogy most egy világbajnokságra készülhetünk, ami majd ősszel kerül megrendezésre.
0: Beszéljünk akkor erről a világbajnokságról. Minden részletet tudni akarunk erről.
3: Ez a Unity for Passion Dance Fest Magyarországi Szövetség által rendezett magyar bajnokságokon vettünk részt, ahol megszereztük a kvalifikációt ahhoz, hogy mi ide kijuthassunk. Egyesületi szinten szereztük meg, viszont 6 olyan tanítványunk van, akiket úgy gondoltunk, hogy méltóképpen tudnák egyesületünket képviselni, és természetesen Dabas városát is, mert hogy tulajdonképpen ez a világbajnokság nem csak egy sima világbajnokság lesz, hanem a szervezők is mini olimpiának nevezik, tulajdonképpen 3 napon keresztül fog tartani, késő esti órákig tartó versenynapok várnak ránk, és 3 versenynap alatt 15 workshopot fognak rendezni, amiken ugye részt is fogunk venni, úgyhogy nem csak élményekkel fogunk gazdagodni, de valószínűleg sok-sok újfajta tudással is bővülünk.
0: Volt már hasonló dolog az egyesület életében?
3: Igen, pont a múlt héten utaztak leginkább a kisebb versenyzőink Zágrábba, de az előtt én úgy emlékszem, hogy hosszú éveken át külföldre nem jutottunk ki világbajnokságra. A Modern Táncok Magyarországi Szövetsége rendez minden évben világbajnokságot, de itthon Magyarországon. Ott is nagyon szép számmal szokták képviselni tanítványaink egyesületünket, viszont ez mindig ugye Budapest van megrendezve, úgyhogy külföldön én úgy emlékszem, hogy már nagyon-nagyon régóta nem jártunk.
0: Akkor lányok, hozzátok fordulnék, Blankával kezdünk. Blanka, mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakodról, ugye Evelin már felvezette, hogy merre jártatok, de most akkor így rá tudunk térni az egyes eredményekre, célokra, tervekre. Mesélj nekünk egy picit.
4: Nekem egy éve volt egy komoly térsérülésem, úgyhogy nemrég álltam vissza versenyezni. Tavaly november óta állok rendszeresen újra színpadra, és azóta az élmezőnyben szoktam végezni.
0: Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy mehettek a világbajnokságra?
4: Én még nem versenyeztem külföldön soha, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy erre is van lehetőségünk.
0: Akkor menjünk tovább. Fruzsi, milyen szezonod van, milyen gyakszit viszel ki?
5: Hát én új gyakorlattal készülök menni, amit most tanulok be. Evelin fogja ezt a gyakorlatot készíteni, és ezt már a héten el is kezdtük, és ez egy nagyon erőteljes gyaki lesz szerintem.
0: Evelin, mit jelent a ti szótáratokban az erőteljes gyaki?
3: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy elkezdődik a zene, és amikor az utolsó ütem is lecsendül, akkor állunk meg, és akkor addig viszont teljes gőzzel erőfeszítéssel állunk színpadra.
0: Honnan inspirálódtok? Ugye említetted, hogy új a gyakorlat teljesen, gondolom az edzővel párhuzamosan, közösen, együttműködve alakítjátok ki majd azt a struktúrát, amit láthat a közönség a színpadon, de mégiscsak hogy megy ez a gyakorlatban?
3: Most ugye jelenleg Fruzsi szempontjából is az ő erősségeit vettük szem elé, és az ő ízlésének megfelelő zenét kerestünk. Egy modern, mai zenét választott, egy igazán pörgőset, úgyhogy leginkább innen.
0: Nem tudom, hogy ilyenkor mennyire nézitek meg, hogy a nemzetközi porondon mi az a trend, ami éppen hódít, és mennyire kell ahhoz alkalmazkodni?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, most ez mozgatja a mi fantáziánkat is, mert Mert hogy ahogy az előbb említettem, hosszú évek óta mi nem voltunk külföldön kint, tehát nem ismerik a nemzetközi mezőnyt, a nemzetközi bírókat. A pontozási rendszer az ugyanaz, mint Magyarországon, viszont minden más újdonság lesz. Annyi segítségünk lesz, hogy most június 12-én lesz egy Unity for Passion Dance Fest magyar bajnokság, ahova azokat a tanítványainkat elvisszük versenyezni, akik Barcelonába ki fognak utazni, mert hogy itt nemzetközi mezőny lesz, ez egy világkupa lesz, és nemzetközi lesz a bírói gárda is, és várjuk azt, hogy hát ha onnan okosabbak tudunk lenni, hogy kell-e változtatnunk, vagy jó helyezéseket értünk el, meg vagyunk-e vele elégedve. Úgyhogy ez még a jövő zenéje.
0: Van idő ilyenkor még arra, hogy új elemeket beépítsetek egy már begyakorolt gyakorlatba?
3: Igen, határozottan. Ugye most az a nagy szerencsénk, hogy a világbajnokság előtt itt lesz a nyári szünet, úgyhogy én már mondtam is a lányoknak, hogy az
0: nem lesz nyári szünet.
3: Hát nem, igen, úgyhogy az augusztust azt erre kell majd szánnunk, úgyhogy fel fogunk készülni rá.
0: Fruzsi, milyen érzések vannak benned, hogy a VB-re készültök és ellátogattok Spanyolországba?
5: Hát én nagyon örülök, hogy elmegyünk, mert én régebben, még amikor kicsi voltam, voltam Zágrábban is, és Bécsben is versenyen, és én azokat nagyon élveztem, szóval nagyon örülök, hogy újra megyünk külföldi versenyre.
0: Mit jelent egyébként, vagy mennyivel másabb egy külföldi verseny, mintha itthon mentek el bárhova?
5: Más a mezőny mindenképpen, mert ugye ott nem igazán ismerünk versenytársakat.
0: Város nézni ilyenkor van idő, vagy az teljesen skippelitek?
3: Nem igazán, úgyhogy...
0: Akkor még egyszer ki kell menni.
3: Igen, versenyezni megyünk. Viszont az a nagy szerencsénk, hogy a hotel és a verseny helyszínek azok tengerparti részlegen lesznek megrendezve, úgyhogy biztos, hogy egy tengerpartozást is majd be fogunk iktatni a sűrű program mellé.
0: Kamilla, mesélj nekünk egy picit te is a gyakorlatodról, illetve az elmúlt időszakról.
4: Hát én egy közel egy éves gyakorlattal fogok indulni, én már nagyon izgulok, és mint már Evelyn említette, augusztusban ez elég sok időt fog igénybe venni, de nincs megállás, nekünk ez sem probléma, hiszen mindent beleteszünk, hogy jól sikerüljön.
0: Te hogyan készülsz erre a világbajnokságra? Milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy hát sikerült, és mehettek?
4: Én sem voltam még ilyen külföldi versenyen, szóval én nagyon várom, nagyon izgulok, hogy ez milyen élmény lehet. Biztos, hogy fantasztikus lesz kint szerepelni, új zsűrik, nemzetközi verseny, nehezebb lesz a mezőny is, ugyanis az ellenfelek is biztosan olyan ellenfelek, akik készülnek rá, úgy, mint mi. Szóval nagyon izgulok, de szerintem jól fog sikerülni.
0: Na hát ebben biztos vagyok, mi drukkolunk nektek. Nóra, mikrofon a tiéd. Mesélj nekünk egy picit magadról.
6: Én igazából egy kb. Fél éves gyakorlattal fogok elindulni. A következő versenyünk ugye júniusban lesz. Ez is a Unity for Passion Dance Festnek a versenye, ahogy már Evelyn is említette. Meglátjuk, hogy sikerül-e az elindulás, mivel van még mindig egy sérülésem, ami miatt az utóbbi versenyeket ki kellett, hogy hagyjam, de előtte viszont nagyon jó eredményeim voltak, és nagyon jól sikerültek ezek a versenyek.
0: Te hogy készülsz a VB-re?
6: Amint lehet, visszaállok, sőt, már most is járok edzésekre erősíteni, hogy minél könnyebb legyen visszaállni majd a versenyekre.
0: Ugye vannak olyan tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, ilyenek a sérülések is. Ezeket hogy tudjátok kordában tartani, hogy tudjátok hát úgy végezni az edzéseket, hogy ne legyen baj, meg úgy elmenni egy-egy versenyre, hogy azért a VB-re mindenki a legjobb formáját tudja hozni.
3: Igen, ez nehéz, ugye erre nem számít az ember mindig a legrosszabb kor a legváratlanabb helyzetben. Nóri esetében ez egy tornaórán történt, tehát, hogy...
0: Felmentést esiből.
3: Felmentést kapott, így van évvégig. Úgy tudunk alkalmazkodni, hogy Nóri nem hagyott ki egy edzést sem az új sérülése végén, hanem azokat a gyakorlatokat csináljuk, amiben neki ezt nem kell használnia. Tehát leginkább lazít, nyújt és erősít. Pontosan azért, hogyha majd ő visszaállhat, tehát most jelen esetben lejár ez a 6-7-es pihenő, amit ugye a kezelőorvosa kiírt, akkor hát az állóképessége és az erőnléte ne romoljon le, hanem akkor arról a szintről tudja folytatni, ahol ő akkor abba hagyta hetekkel ezelőtt.
0: Nagyon-nagyon összetett az a produkció, amit bemutattok egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy verseny alkalmával. Gondolok itt arra, hogy nem csupán az erőnlét a fontos, és az, hogy milyen gyakorlatot mutattok be, hanem hogy miben mutatjátok be azt a gyakorlatot, és egyáltalán hogyan mutatkoztok meg a közönség előtt. Ezeken a dolgokon változtattok, más lesz kicsit a smink, más lesz kicsit kicsit a haj, más lesz kicsit a ruha, nem tudom, hogy itt a nemzetközi trendeket egyébként mennyire veszitek figyelembe, vagy mennyire figyelitek?
3: Abban bizakodunk, hogy Magyarország a fitness sportágon belül is azért egy elég erős országnak számít, hogyha lehet ezt így mondani. Élmezőnyben szoktunk végezni, úgyhogy abban bizakodunk, hogy amit itthon képviselünk, az külföldön is működni fog. De ugye most ez a barcelonai világverseny, ez picit ilyen szempontból lutri, hiszen ugye nincsen erre rálátásunk jelenleg, hosszú évek óta nem is indultunk külföldön, úgyhogy most majd okosabbak leszünk ősszel, hogy fog ez sikerülni, és hogy mi tulajdonképpen kint a trend. És hogyha a lányoknak kedves szotjan jövőre is kiruccanni, akkor már egy picit okosabban vágunk bele.
0: Lányok, ti figyelitek egyébként a külföldi trendeket, a külföldi versenyzőket? Szembe jön a TikTokon egy-két olyan lány, olyan versenyző, akinek szívesen viselnétek a sminkjét, vagy egy-két hajfonatát? Meséltek nekünk egy picit erről.
6: Én igazából személy szerint, amikor úgy a Kim készül, akkor szoktam így jobban megnézni a sminkeket, hajakat, és akkor Evelynnek a segítségével szoktuk ezt kiválasztani, de így közben én igazából nem nagyon szoktam, inkább az elején.
5: Hát én a Nórival egyet tudok érteni, mindig Evelynnel szoktuk az inspirációkat keresni így a gyakik legelején.
0: Akkor ez egy csajos sportág,
3: mondhatjuk. Ez határozottan egy, igen, csapatmunka.
0: Csapat összefogott, és gyűjtést indítottak, hiszen ez a barcelonai túra azért nem egy olcsó mulatság.
6: Mi így hatan nagyon összetartó barátnők vagyunk, és egy barátság karkötőről jutott eszünkbe, hogy ilyen kis karkötőket tudnánk gyártani. Ugyanis a mi egyesületünkben nagyon sok kislány jár, akik úgy érezhetnék, hogy ők is része ezeknek, ezért támogatásért tudnak vásárolni karkötőket, és ezeket lehet nálunk megvásárolni. Mi készítjük a karkötőket, nagyon sokféle fajta méret van, hogy mindenkinek a saját ízlése szerint tudjon válogatni.
0: És akkor a befolyt összeget beforgatjátok a barcelonai útba.
3: Teljes mértékben az utazásra, a lányok kiutazására fordítjuk, így van, és én azért is nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek és ötletnek, mert hogy ez egyébként nekik is egy nagyon jó csapatépítő tevékenység tud lenni.
0: És hát mondjuk el a hallgatóinknak, hogy nem csupán a kislányok az egyesületből tudnak vásárolni ilyen karkötőt, hanem aki szeretne hozzájárulni a lányok világbajnokságához, illetve versenyzéséhez, az ugyanúgy megvásárolhatja ezeket a karkötőket, és ugyanúgy része lehet ennek a versenynek.
3: Igen, ez így van, Brig, és nagyon szépen köszönjük.
0: Lányok, már csak edzés, vagy lesz egy kis pihenés is így a vakáció ideje alatt?
5: Júliusban lesz egy edzőtáborunk, ott ugye ez egy egyhetes edzőtáborról van szó, de júniusban, ahogyan véget ér a suli, kapunk mi is egy kis pihenőt, de ahogyan említette Evelyn, augusztustól gőzerővel fogjuk folytatni az edzéseket.
0: Hogyha kicsit távolabbra tekintünk, és mondjuk már lepörgettük ezt a VB-t, és utána még néhány nagyobb versenyt, akkor mi a cél, az álom, a vágy így a fitness sportággal kapcsolatban?
4: Attól függetlenül, hogy én régi gyakit viszek a VB-re, attól függetlenül én nyáron meg fogok tanulni egy újat, és azzal szeretnék minél jobb eredményeket elérni továbbra is az itthoni, illetve külföldi versenyeken.
6: Én, mint már említettem, ugye egy egyéves gyakorlatot viszek a világbajnokságra, és a világbajnokság után fogok új gyakorlatot kapni majd télen. Tehát ez a világbajnokság igazából egy pont jó rávezető lesz arra, hogy milyen állóképesség és tehetség kell ahhoz, amit újra kapok. Ugyanis nekem eddig harcos gyakjaim voltak, tehát a harc és a tánc jelent meg benne főleg, és ezt szeretném most újra megmutatni majd a színpadon, szóval ezt szeretném minél jobban tökéletesíteni.
0: Te, mint edző, hogy látod a jövőt? Mit vizionálsz a lányokkal kapcsolatban, az egyesülettel kapcsolatban, a sportág jövőjével kapcsolatosan?
3: Én nagyon-nagyon boldog vagyok, amiatt, hogy ez a világbajnokság most meg tud valósulni, pontosan azért, mert hosszú évek óta várnak erre a lányok, ami ugye eddig valamilyen úton módon nem tudtuk összehozni, nem tudott megadatni, viszont ez most meg fog történni, és azt kívánom nekik, hogy minden évben lehessen egy olyan lehetőség, hogy külföldre ki tudjanak menni versenyezni, mert teljesen más a hangulat. Tehát hiába versenyszínpad, mind a kettő, mégis nagyon más. A nemzetközi mezőnyben is nagyon sok barátságos lány versenyzik, és barátságot tudnak kötni, leginkább angol nyelven kommunikálni, úgyhogy ez még talán erre is egy picikét rá tud segíteni.
0: Hihetetlen jó közösségben dolgoztok, tehát egészen kiskoruktól kezdve a lányok szinte együtt vannak, és nagyon-nagyon szoros kötelék fűzi össze őket, a barátságkarkötő is szerintem. ennek ékes példája. Egy-egy ilyen út a szülők nélkül még inkább összekovácsolhatja őket? Hogy látod?
3: Én szerintem határozottan csapatépítő jellegű lesz, leginkább szerintem az ő részükről bulis. Az, hogy én mit csinálok 6 tinédzserrel, azt nem tudom még, de nagyon jó lesz, én is nagyon jól fogom élvezni.
0: Mondjuk el még a két lányzónak a nevét, akik nem jöttek el ide most a stúdióba.
3: Igen, mert hogy 6 tagú a csapatunk, aki kiutazik, ők Rizmaier, Boglárka és Takács Alexa, akik még erősítik a csapatunkat.
0: Na hát nekik is nagyon-nagyon drukkolok, és mellettük pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk a stúdióba. Itt volt tehát Lantos Nóra, Dori, Kamilla Kész, Fruzsina és Bálint Blanka, valamint Hüfner Weil Evelin. Sok sikert, és hát a támogatókat továbbra is várja az Egyesület, vásároljatok karkötőket, és támogassátok azt, hogy a versenyre ki tudjanak jutni a lányok, és minél jobb eredményt tudjanak ezáltal is elérni. Köszönjük, hogy itt voltatok.
3: Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat.

0: Május 25-e Szent Orbán napja, amely a néphagyományban az utolsó elkésett fagyos szentként és a szőlőtermesztők, valamint a borászok védőszentjeként ismert. A jeles naphoz számos népi megfigyelés és vidám borünnep kapcsolódik. A hiedelem szerint ekkor még lehűlhet az idő, de a fagyos hajnaloktól már nem kell tartani. A gazdák úgy tartották, amilyen Orbán, olyan az ősz. Mivel a hirtelen hideg árt a szőlőnek, a szőlőtermő vidékeken körmenetet tartottak ebben az időszakban. Ha jó idő volt, megkoszorúzták a szobrot, de ha rossz időt hozott Orbán, a szőlős gazdák sok helyen megdobálták a szobrát. A borvidékeken a mai napig megüllik ezt a napot, így Ócsán, az ócsai kulturális napok keretén belül idén is meghirdetik az Orbán napi nyitott pincék elnevezésű programot, amelyre május 30-án kerül sor. A részletekről Kormos Rebekával, az Egressy Gábor Szabadidőközpont vezetőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi pince sor, természetesen ők is helyet kaptak a programnaptárban.
3: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavalyi évben egy nagy öröm volt, hogy az ócsai kulturális napokat összetudtuk, mondjuk úgy, hogy házasítani az ócsai nyitott pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt. Hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de az ócsai pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket. A tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az ócsai népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van sztárfellépőink, mondjuk úgy, Felsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Sámas Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az ócsai finom, könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg az gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz akár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog Ócsán belül, és így könnyebb lesz egy picit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Adásunk záró akkordja szokás szerint egy könyv és Illi Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Már nagyon régen jelent meg Paulo Coelho-nak könyve, most viszont megjelent, és nálunk már megtalálható. A Valkűrök címet viseli. Tulajdonképpen arra hív bennünket, hogy bátran nézzünk szembe a múltunkkal, és engedjük el a félelmeinket, és tapasztaljuk meg a hit, a bátorság és a szeretet átalakító erejét. Ez egy személyes, legszemélyesebb, valós élményeken alapuló regénye Paulo Coelho-nak. Az író és felesége Krisztina 40 napos útra indul, hogy kapcsolatba lépjen őrangyalával, és az utazás hamar belső zarándoklattá mélyül, amely során Paulónak szembe kell nézni a félelmeivel, a bűntudatával, a saját egójával. Útjuk során találkoznak a titokzatos valkűrökkel, a sivatagot motorkerékpáron járó harcos nőkkel, akik az ébredés és az igazság hírnökei. Úgyhogy ajánlom ezt mindenki figyelmébe, hiszen nagyon sokan indulnak nyáron zarándok utakra, ahol szembesülhetnek önmagukkal.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is kikölcsönözni a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtárból. Noémi, programok tekintetében vannak híreid?
3: Még mindig nincsenek híreim, sajnos kicsit türelmesnek kell lenni. Lassan őrölnek a malmok, de reméljük, hogy annál jobb jönnek ki majd belőle a dolgok, tehát sikerülnek azok a tervek, amiket az idénre terveztünk. Ugye itt főként író-olvasó találkozókról van szó, amik a Top Plus pályázaton belül valósulnának meg. Úgyhogy várjuk vissza a jelzéseket, és akkor minél hamarabb megmondjuk, hogy na, most tényleg van program a könyvtárban. De egyébként az év végéig várjuk a diákokat, illetve az ovisokat. Ugyanúgy rengeteg csoportunk van, amíg be nem köszönt a nyári szünet, utána pedig már akik beiratkoztak, azok bátran jöhetnek nyáron is hozzánk.
0: Irány a könyvtár, Noémi, téged pedig várunk jövő héten is vissza ide az otthon hangjára. Köszönjük, hogy velünk tartottál, szép hétvégét!
3: Viszont kívánom, én is szép hétvégét kívánok mindenkinek!

0: fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
9: Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: can't contain what I'm bottling in.
1: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított. Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten-keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten-keleten 21-22 fok is lehet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Szép napot kívánok, folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. 11 óra múlt néhány perccel, ez már a családi piknik a stúdióban. Kis György Krisztián és a következő 5 órában rádiózhatunk még együtt. Fogalarsz felvételével már is indítom ezt az órát, aminek majd vendége lesz Rusvai Miklós virológus.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Családi piknik.
6: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A vonalban köszöntöm már Rusvai Miklós, virológust, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Két témánk lesz, ahogy itt már az előbb összebeszéltünk, ami jelenleg aktuális lehet. Az egyik az az egész világot érinti, jelen pillanatban legalábbis nagy érdeklődésre tart számot, a másik pedig majd egy helyi ügy lesz, úgyhogy kezdjük először a egész világot érintő kérdéssel, ez pedig a hantavírus, mert hát rengetegféle dezinformáció meg konteó állt már össze ezzel a vírussal kapcsolatban, hogy itt nagyjából annyit kell tudni, hogy egy óceánjárón fedezték fel ezt a vírust, aztán ezt a megbetegedést, ugye halálos áldozatok is voltak, és hát nem nagyon engedték ezt az óceánjárót sehol se kikötni, aztán végül Tenerifén köthetett ki. Mit kell tudni erről a betegségről, és valóban ez most csak fel lett hájpolva, vagy azért tényleg egy komoly betegségről van szó?

0: Mindenképpen ajánlott az óvatosság, és a virológusok és járványtani szakemberek is fokozott figyelemmel kísérik most ezt az esetet, mert a Covid óta mindenki fokozott érdeklődést tanúsít, és hát egy kicsit, hogy úgy mondjam, feszültséggel teli állapotban kezeli az ilyen új betegségeket. Igazából pedig nem új betegségről van szó, már az 1950-es években ismerték föl, a Hantan folyó völgyében, Koreában az amerikai katonák fertőződtek először, akik ott állomásoztak a koreai háborúban, és erről kapta a nevét a hantavírus, tehát a Hantan folyóról, aminek két alapvető változata van, sok alváltozata van, de az úgynevezett újvilági, ami Európában és Ázsiában, az óvilági, ami Európában és Ázsiában van, ezek nálunk is honosak, többféle variációban, illetve az újvilági, ami az amerikai földrészen van, és aminek ez a mostani változata, az úgynevezett andok változat, ez az, ami emberről emberre képes terjedni, mert az óvilági változatok, azok mindig csak rákcsálóról mennek át emberre, tehát valamilyen rákcsáló kontaktus kell, tehát például takarítás, mondjuk egy raktársöplés, vagy padlástakarítás, garázstakarítás során a rákcsáló körülékével, vizeletével fertőzött por belélegzése közvetítheti a fertőzést, vagy egy erdei kiránduláson az erdei rákcsálók által összemászkált szamóca, szeder, amit elfogyaszt egy kiránduló, tehát ezek révén fertőződhet valaki. Ez az újvilági változat, ez az andok változat az, ami emberről emberre terjedhet, mert míg az óvilági változatok, tehát a nálunk honos vírusok elsősorban vesekárosodást idéznek elő, addig az újvilági változat tüdőgyulladást okoz, és ennek következtében a kilélegezett vírus is tartalmazhat esetleg vírusrészecskéket, és így másik emberre átkerülhet.
1: Itt ugye azt mondják a szakemberek, hogy azért olyan jellegű világjárványt nem tudna okozni, mint amit ugye a Covid idejében tapasztaltunk. Ez azt jelenti, hogy itt ahhoz, hogy emberről emberre kerüljön át, szorosabb testi kontaktusnak kell kialakulni, vagy ugyanúgy akár egy köhögéssel, tüsszentéssel, mint hogy a Covid terjedt, azért átadható?
0: Most még nem, és ezt a mostot szeretném hangsúlyozni, és azt, hogy jelen tudásunk szerint ez a vírus mutációra ugyanúgy hajlamos, mint a koronavírus, tehát azért is kísérjük folyamatos figyelemmel, és fokozott figyelemmel, mert nem tudjuk, mi lesz belőle. Az első gyanús jel az az volt, hogy a hajóról kiszállt utasok közül, Szent Ilonáról, Dél-Afrikába ment egy utas, aki aztán később meg is halt, és aki Hollandiába akart repülővel utazni, és az a KLM utas kísérő, aki nem engedte felszállni a repülőgépre, és csak rövid ideig volt vele érintkezésben, ő fertőződött, és Hollandiába visszarepülve a KLM géppel, ő ott kórházba került, megbetegedett, kórházba került, és jelenleg is karanténban van. Tehát mindaz igaz, amit mondanak, hogy jelen tudásunk szerint emberről emberre nehezen terjed, és ott a hajó zárt közösségében volt csak lehetőség arra, hogy nagyobb számban megbetegedjenek és fertőződjenek az utasok. Ez a KLM gép stewardess, ez felveti annak gyanúját, hogy esetleg rövidebb érintkezés során is átjuthatott a vírus, ennek a körülményei még tisztázásra várnak, de minden esetre gyanakvásra ad okot.
1: A nagy kérdés, hogy ellenszer, valamilyen megelőzési mód van-e ebben az esetben, mert ugye a Covid-nál is ugye az volt a probléma, hogy csak utólag sikerült az oltásokat kifejleszteni. Ebben a betegségben hogy állunk ilyen tekintetben?
0: Vakcina jelenleg nincs forgalomban Koreában, tehát ahol az eredeti felfedezése volt a vírusnak, és Kínának a Koreával szomszédos területein van lokálisan alkalmazható vakcina, de ez nincsen az egész világra engedélyezve. Vannak vakcinák kifejlesztés alatt, de forgalomban még egy sincsen, tehát megelőzni nem tudjuk. A gyógyítás az pedig a tünetek enyhítésén és a betegek közérzetének javításán munkálkodik. Tehát a gyógyításnál a vesekárosodást előidéző esetekben a lázcsillapítás, a dialízis segíthet, a tüdőgyulladást előidéző újvilági törzseknél az oxigénterápia, szélsőséges esetben a lélegeztetőgép alkalmazása jön szóba. Most ugye ez az utóbbi változat, ami a haláleseteket okozta.
1: Ugye alapvetően, legalábbis, hogy így beszélünk róla, nekem ilyen trópusi betegségnek tűnik ez a vírus. Ettől függetlenül, ugye tegnapi hírról...
0: Bocsánat, hogy szavába vágok, egyáltalán nem. A hajó az Ushuaia nevű argentin kikötővárosból indult, ami a szinte legdélebbi pontja az amerikai földrésznek, tehát ott jóval hidegebb van, mint itt nálunk, az már szinte a sarkörnél van, ugye a Hornfok a déli pontja az amerikai földrésznek, tehát ez a fertőzés az Andokban, hideg régióban élő rágcsálók között is előfordul.
1: Na hát akkor már meg is lett száfolva, hogy igazából arra szerettem volna csak kiukadni, hogy ez mennyire van mondjuk egyébként az egész világon jelen, csak mondjuk most, hogy ugye nyilván itt ugye a közösségi média, ugye erről is beszélgettünk, hogy ugye azért ezek fel tudják nagyítani ezeket az eseteket. Azért is kérdezem, mert ugye pont tegnapi hír volt, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában is találtak már ilyen megbetegedést.
0: Ó, hát nálunk is minden évben több tucatnyi volt, amikor több tucatnyi is volt, tehát még egyszer mondom, az óvilági törzsek nálunk is előfordulnak, és ez az ukrán eset is azok közé tartozik, tehát itt is a vírusváltozatok között tegyünk különbséget, ugyanúgy, mint a koronavírusnál, nem mindegy, hogy a wuhani változatban betegedett meg valaki, ami ugye sokkal súlyosabb és nagyon gyakran végzetes kimenetelő volt, vagy pedig most, amikor már az omikron változat van, ami egy náthaszerű felső légúti megbetegedés, tehát a változatok azok a hantavírusok esetében is nagyon erőteljesen különböznek a megbetegítő képességben. Tehát még egyszer mondom, ami nálunk van, ami a ukrán eset is volt, Lengyelországban is már ugye beszámoltak újabb esetekről, tehát ezek mind az óvilági változatok, amik kevésbé veszélyesek. De nálunk is volt már haláleset sajnos ilyenből is, vesekárosodás miatt, de nem tüdőgyulladás miatt.
1: Hát akkor nagyjából szerintem tisztába tettük, tehát tulajdonképpen most figyeli a WHO is, hogy hogyan alakul itt a helyzet, és alapvetően ami most nagy kérdés, hogy itt a mutálódás az megtörténik-e, vagy egyelőre kordában tudták tartani terjedését.

0: a kövön.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
2: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Újabb buszmegállók készültek el Bugyin. Jót tesz a vágatlan május a talajnak. Esős, szeles, hideg idő jut a hét utolsó napjára.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Megtörtént a Hatház utcai, valamint a két lakótelepi buszmegálló műszaki átadása Bugyin. Az utasvárok megújítása összetett önkormányzati és közlekedés szervezési folyamat volt. Az utasvárok kivitelezője helyi vállalkozó. A fejlesztés célja az elavult, megrongálódott megállók lecserélése modern, időjárás álló és akadálymentesített utasvárokra. Az utasvárokban található mozgásérzékelős világítás és telefontöltő is. Bugyi Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete eredményesnek nyilvánította a fennmaradó 4 utasváró felújítására vonatkozó beszerzési eljárást, hamarosan sor kerül a szerződés megkötésére, és indulnak a felújítási munkálatok a Rádai utcában és a Kossuth-Lajos utcában. A beruházás keretében felújítják a Forster kastély megállót peronnal együtt, a Rádai utca megállót, a Vasvári Pál utcai és a Buckák megállót is. Virágzó árokpart miatt kapott felszólítást egy vecsési lakos az utóbbi napokban. Az ügy azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert közben országosan is egyre több helyen terjed a vágatlan május mozgalom. A kezdeményezést Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hirdette meg az áprilisi aszályhelyzetre hivatkozva. Czerócki Zsuzsanna kertészmérnök, Gazdász című műsorunk állandó szakértője szerint a szakmai körökben már évek óta téma volt a beporzó rovarok ilyen módú segítése, amely egyben segíti a talaj kiszáradásának megakadályozását is.
9: Nagyon régóta így a szakmában preferáljuk, hogy nem kell minden területet agyonnyírni. Most nagyon jó ez a vágatlan május kezdeményezés, mert felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan és hol nyírunk füvet, vagy milyen módszerrel, és lehet szépen is csinálni ezt, hogy egy részt hagyunk felvirágozni. Ugye a célja ennek az, hogy most virágzik a legtöbb egy nyári vagy évvel művelő vadvirágunk, tehát most vannak teljes pompájukban, és a méhek, a beporzók is ugye most a legaktívabbak ebben az időszakban. Most kell beporozni a gyümölcsöket, az akác nyílik, ugye a méhészeknek is nagyon fontos. Ilyenkor talán a legismertebb, meg legnépszerűbb az a pipacs, búzavirág, a küllőrojtfélék, ezek a fehér magas virágok, de rengeteg apró kicsi virág is, és tele lesz. Ugye már régen is azt mondták az idősek, hogy a májusi eső aranyat ér. Igen, minden cseppje aranyat ér, és ezt megtartani úgy tudjuk, hogyha árnyékoljuk a föld felületét, a talaj felületét, nem hagyjuk kiszáradni, minél sűrűbb, összetettebb növényzet kerül rá, és a vágatlan májusnak ugye ez is a célja, nem csak a beporzó rovarok segítése, hanem az, hogy árnyékoljuk ezt a területet, megtartsuk a helyszínen azt a csapadékot, ami lehullik. Itt mi nagyon mostohán kapunk ebből a lehulló csapadékból, óriási az aszály itt a homokhátságon. Minden cseppjét meg kellene, hogy őrizzük azon a területen, ahol lehullik. És ez tényleg csak a növényzet tudja garantálni, hogy nem szárad ki a talaj. Úgyhogy ezért célszerű legalább májusban vágatlanul tartani ezt a területet.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémark Dunavarsány lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválisa győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balogh Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futballista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves balasi gyarmati és veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülnek-e már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még 3 bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. A Dunakesz és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a 3 pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Dunavarsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Délutántól csökkenhet a felhőzet a középső tájakon, de addig még sokfelé várható eső, zápor, majd nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati északi szél megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Délután általában 13-16 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
4: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És akkor térjünk át egy másik, ez már közelebb van hozzánk ez az eset, és hát ez is azért sok kérdést felvet. Ugye néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy TBC-vel diagnosztizáltak egy általános iskolai diákot Gyálon, és hát adódik a kérdés, hogy itt a kötelező védőoltások idején hogyan fordulhat elő ilyesmi?
2: A TBC-t ugye egy baktérium okozza, a tuberkulózis baktériuma. Hát Magyarországon ugye nagyon gyakori volt régen, morbus hungaricusnak is, tehát magyar betegségnek is hívták egy időben. A két világháború között nagyon sok áldozatot szedett. A védőoltás az 1960 óta kötelező, és azzal a Covid óta megint csak mindenki tisztában van, hogy az oltás nem véd meg a fertőződéstől. Tehát a BCG oltás, ami a tuberkulózis ellen véd, az a legelső oltás, amit minden gyerek megkap 30 napos kora előtt, legtöbbször még a szülészeten, ami előtt elhoznák a kórházból, a gyerek megkapja. És tulajdonképpen arra jó, hogy egy versenyfutásban vagyunk azzal, hogy a környezetünkben lévő tuberkulózis baktérium jut be előbb a beteg, vagy az egyén szervezetébe, vagy megkapja előbb a BCG oltást. Tehát azért első az oltások sorában a BCG oltás, hogy megelőzzük a környezetben lévő virulens megbetegedést okozni képes baktériumot, egy gyengített megbetegedést előidézni nem képes baktériummal, és immunitás alakuljon ki, mielőtt kikerül a környezetbe a gyerek, mert ez a baktérium itt van, önben is benne lehet, bennem is bennem lehet, bármikor bármelyikünk hordozhatja, de nem betegszünk meg tőle, mert védettek vagyunk. És ha valami miatt az immunrendszerünk meggyengül, akkor viszont megbetegszünk, vagy mondjuk hajléktalanok leszünk, és nem táplálkozunk megfelelően. Ezért van az, hogy a hajléktalanok között, vagy a szegregációkban élők között sokkal gyakoribb ez a fertőzés, a megbetegedés, mint az egészséges populációban, népességben. Tehát Magyarországon is évente több száz fertőzöttet azonosítanak, betegek is előfordulnak, akik kezelésre szorulnak, mert a baktérium itt van, csak betegséget nem okoz a vakcinázás miatt. De ha az immunrendszerünk meggyengül, akkor rögtön a betegség is kialakulhat.
1: Hogyha valakinél esetleg ezt diagnosztizálják, akkor milyen kezelés vár rá, illetve mennyire okozhat esetleg komoly maradandó károsodást, vagy tulajdonképpen itt azért a szervezet megfelelő gyógyszeres kezeléssel azért le tudja küzdeni?
2: Igen, antibiotikumok állnak rendelkezésre, és ezekkel gyógyítható a tuberkulózis. Sajnos az antibiotikum rezisztencia, a mikobaktérium törzsek, tehát a betegséget előidéző baktérium törzsek között is terjed, tehát csökken az antibiotikum hatékonysága, és ezért különösen veszélyes az, hogyha a kezelés félbe marad. Tehát megint csak, ha valaki hajléktalanként nem megy vissza a kezelésekre rendszeresen, mert több hétig tartó kezelésről van ilyenkor szó, ő esetleg nem található, meg kikerül az egészségügyi rendszerből, akkor félbeszakad a kezelése, és adott esetben az ilyen esetek is segíthetik az antibiotikum rezisztencia kialakulását. Tehát nagyon fontos, hogy végig menjen ilyenkor a kezelés addig, amíg a baktérium el nem pusztul a szervezetben.
1: Záró kérdésem már csak annyi lenne, hogy azért lassan közeledünk a nyári időszakhoz. Elvileg indulna ugye a nyaralási szezon. Nyilván ugye itt most olyan tekintetben is azért sok kérdés van. Ugye főleg itt itt a különféle üzemanyag ellátással kapcsolatban, hogy aztán hogyan is alakul majd a nyár, ugye ez még nagy kérdés, de mondjuk, ha vegyük az optimális esetet, mindenki a kedve szerint arra helyre el tud utazni, ahova szeretne, kell-e most esetleg valamilyen extra intézkedésre számítani, vagy valahol esetleg olyan tája van-e a világnak, ahol azért óvatosabban töltsük az időnket?
2: Mindenütt óvatosan kell tölteni az időnket, tehát a leggyakoribbak a különböző emésztőszervi fertőzések, amikor valaki kipróbálja a lokális élelmiszereket, és az utcai árustól vesz valamilyen ételt, és utána egy hétig nem tudja elhagyni a szállodai szobát, olyan hasmenése támad. Tehát az ilyenekre is kell, a szúnyog közvetítette fertőzésekre, tehát Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában a malária, a dengiláz, a csikungunya, tehát számos ilyen fertőzésről beszéltünk az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezek világszerte többfelé várják az óvatlan utazókat, de emiatt ne halasszuk el az utazásunkat, mert a turizmus az azért ettől nem fog megállni, de legyünk tisztában azzal, hogy mindenhol sajnos a lokális, a helyi fertőzések azok előfordulnak.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, szerintem egy kicsit sikerült képbe kerülnünk, akár a hantavírussal, akár a TBC-vel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Russai Miklós volt a vendégünk.
2: Köszönöm az érdeklődést, további szép napot!

El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskeméti Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.

0: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedés. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Kellemes délutánt kívánok, és jó étvágyat az ebédhez. Bele is kezdünk a nap második felében itt a családi piknikbe. És ebben az órában amellett, hogy hozom majd a csillagok üzenetét, egy ráckevei mentős alapítvánnyal is megismerkedhetsz.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Beszélgetés következik, és a vonalban köszöntöm már Borbély Norbertet. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Üdvözöllek, sziasztok!
1: Ráczkeve térségi közhasznú mentőalapítvány képviseletében vagy itt nálunk, köszöntelek a műsorban. Kicsit mutasd be nekünk az alapítványt, mivel is foglalkoztok, miben is segítitek a térséget.
2: Alapítványunk 2007-ben alakult meg a Ráczkevi mentőállomáson dolgozó lelkes bajtársak kezdeményezésére, és 2008-tól tudjuk fogadni az adó 1%-át. Igazából a Ráczkevi mentőállomás, Ráczkevi mentőalapítványnak a célja az, hogy a Ráczkevei mentőállomás munkáját segítse, támogassa, illetve az itt dolgozó bajtársaknak. Mire gondolok itt? Gondolok itt arra, hogy különböző mentéstechnikai eszközöknek a beszerzése, természetesen mielőtt ezek használatba lennének véve, az Országos Mentőszolgálat ezt engedélyezi. Különböző fejlesztéseket hajtunk végre az állomáson, mind műszaki, illetve állomási fejlesztések, a vizes blokknak a felújítása, a nappali tartózkodó helységnek a felújítása, illetve a bajtársak munkakörülményét próbáljuk segíteni és javítani. Különböző oktatásokon, bemutatókon és egészségnapokon szoktunk részt venni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a laikusok megtanulják az alap elsősegélynyújtást, illetve az alap újraélesztési elveket. Nagyjából összefoglalva ezzel foglalkozunk, és támogatjuk a mentőállomáson dolgozókat, illetve a munkát.
1: És hogy körülbelül jól értem, akkor számtalan olyan rendezvény is van, ahol akár a lakosság is találkozhat egyrészt a mentősökkel, másrészt az alapítványban dolgozókkal, kollégákkal.
2: Így van. A környező települések meg szoktak hívni minket különböző családi napokra, rendezvényekre, egészségnapokra, és akkor mi általában mindig kitelepülünk. Szerencsére az Országos Mentőszolgálat támogat minket, a 90%-ban mentőautóval szoktunk érkezni, és akkor itt bemutatjuk a munkánkat, illetve az alap elsősegélynyújtás, illetve az újraélesztést oktatjuk.
1: Van-e most bármi, amire az alapítvány gyűjt, vagy amiben kéritek a segítséget?
2: Igazából mindig az aktuális dolgok, mindig jön valami aktuális dolog, különböző mentéstechnikai eszközöket szerzünk be, illetve az állomáson a felújítások zajlanak. Most jelen pillanatban az előző évben a garást próbáltuk egy kicsit fejleszteni, illetve felújítani. Rengeteg vállalkozó ajánlott különböző műszaki eszközöket, vagy esetleg pénzbeli támogatást, legyen szó tárgyi adományról, vagy valamilyen szolgáltatásról. Igazából mi mindennek örülünk, mindent elfogadunk.
1: Várjátok tehát akkor a felajánlókat, a támogatókat, és ha már így a munkáról kicsit beszélgetünk, azért közeledik lassan a nyár, ugye Ráczkevei központtal

0: működtök. Nyilván itt azért a Duna közelsége, rengeteg fürdő, rengeteg tó környéken, és hát azért a jó idő is csábítja az embereket a szabadtérre. Mennyivel van ilyenkor egyébként több munkátok, mi a tapasztalat?
1: Ilyenkor, amikor beköszönt a jó idő már, amikor a tavasz is beköszönt, ugye rengeteg nyaralóvezet van a térségünkben, és ilyenkor azért megnövekszik az itteni esetszámunk is, és mondhatjuk azt igen, hogy nyáron azért jelentősen megnőtt a mentőfeladat száma, és arra kérünk igazából mindenkit, hogy próbáljuk meg ezeket a különböző fürdőzéseket, az esti partikat kultúrát keretek között, és felelősségteljesen véghez vinni.
0: Hát köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát én már kicsit utána néztem, aki esetleg legközelebb szeretne például személyesen veletek találkozni, akkor rá érdemes ellátogatni majd Szigetújfalura is, ha jól tudom, mert hogy ott is lesztek majd gyereknapon.
1: Így van, a Kis-sziget Öte önkéntes tűzoltó egyesület szervezi azt a gyereknapot, velük is szoros kapcsolatban vagyunk, úgyhogy meghívást kaptunk oda, úgyhogy ott is jelen leszünk majd május 30-án.
0: Norbi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A folytatásban már is érkezem a csillagok üzenetével, elsőként a kosoknak szóló infókat hozom. A vasárnapi holdállása pihenésre és feltöltődésre ösztönöz a pörgős hétköznapok után. Engedd el a jövő heti feladatokat, az azon való rágódást, és fókuszálj a jelen pillanat örömeire. Egy váratlan kedves üzenet teljesen feldobhatja a délutánodat. Ez a nap tökéletes a családi vagy a baráti kapcsolatok elmélyítésére és a közös programokra a bikáknál. Egy szeretted olyan értékes tanáccsal látott el, amely egy régóta halogatott döntésedben segít. Estére tervezz egy megnyugtató, lazító rutint a belső békédért. A kreatív energiái ma szárnyalnak az ikreknek, így érdemes időt szánni a hobbira vagy az alkotásra. Ne engedd, hogy apró, jelentéktelen viták elrontsák a jó kedvedet a környezetedben. Figyelj a megérzéseidre, mert egy hirtelen ötleted a jövőben még nagyon kifizetődő lesz. A megszokottnál érzékenyebben reagálhat mások szavaira a rák, ezért kerüld a feszült helyzeteket. Töltsd a napot olyan biztonságos, támogató környezetben, ahol teljesen önmagad lehetsz. Egy kiadós séta a természetben, csodákra képes a lelki egyensúlyod érdekében. Sugárzik a magabiztosságtól az oroszlán, és a környezetében élőkre is rendkívül inspirálóan hat a mai napon. Kiváló alkalom ez a nap arra, hogy a középpontba légy egy baráti összejövetelen. Arra azért ügyelj, hogy a nagy lelkesedésbe ne vállalj túl sok fix vasárnapi kötelezettséget. A mai napon a szűz otthona csinosításával és környezete rendszerezésével foglalja el magát. Egy tiszta, átlátható tér segít neked a gondolataid, illetve a jövő heti terveid letisztázásában is. Ne felejts el azonban elegendő időt hagyni a tiszta, passzív pihenésre sem. A kommunikációs készségei ma zseniálisak a mérlegnek, így könnyen tisztázhatsz egy korábbi félreértést. Egy baráti beszélgetés során olyan új nézőpontokat ismerhetsz meg, amelyek formálják a látásmódodat. Törekedj arra, hogy a nap folyamán egyensúlyt tarts a társasági lét és az egyedül lét között. Kifejezetten erős vágyat érez arra a Skorpió, hogy elvonuljon a világ elől és a belső világával foglalkozzon. Használd ki ezt a csendes vasárnapot meditációra, olvasásra vagy egy mély pihentető alvásra. Az intuíciód most rendkívül tűpontos válaszokat ad a téged foglalkoztató kérdésekre. Ez a vasárnap tele lesz optimizmussal, kalandvágyal és spontán, vidám pillanatokkal a nyilasnál. Remek nap ez egy rövidebb kiránduláshoz, vagy egy teljesen új hely felfedezéséhez. Hozd meg ezt a pozitív, magával ragadó energiát a számodra a legfontosabb emberekkel. És bár pihenő nap van, a bak agya mégis folyamatosan a hosszú távú céljain, illetve a karrierjén pörög. Próbálj meg tudatosan lassítani, mert a folyamatos mentális stressz könnyen kimerültséghez vezethet, inkább kényeztesd magad egy finom ebéddel, vagy egy meleg fürdővel. Egy rég nem látott ismerőssel való találkozás, egy beszélgetés teljesen új alapokra helyezheti a vízöntő napját. Nyitott vagy a világ újdonságaira, így egy friss cikk vagy könyv komoly inspirációt adhat. Élvezd a kötetlen beszélgetéseket és a szabadon áramló gondolatokat. És végezetül jöjjön a halak, a megérzéseid ma szinte csalhatatlanok, így váltan hagyatkozz rájuk a napi apró döntéseknél. Valaki a környezetedből célzottan a te empatikus és megértő támogatásodra vágyhat a mai napon, estére azonban húz határokat és töltöd fel a saját intim szférádban.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.
4: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az Útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep város részen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5 tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Ez továbbra is a Családi Piknik itt a 93.4-en, és a folytatásban hamarosan érkezik Taylor Swift Post Malonnal kiegészülve aztán valamilyen furcsa medvét láttak Csepel környékén, na ennek is utána járunk, és azt, arról is hallhatsz, hogy hogyan tudod távol tartani a kullancsokat a kertedből.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

0: szép.
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
3: A közérdekű információkban arról hallhatsz, hogy ifjúsági táncáraz lesz Dabason május 18-án 17 és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban. A táncázat vezeti majd Pesti Lili és Orsós Péter, az élőzenét Anka Péter és barátai biztosítják. Aztán ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra várnak mindenkit a Skarica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél, majd utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a Becsület Kasszában elfogadva.
1: A Rádió Dabas. Közérdekű.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Hősképző indul Üllőn. Különleges tárlat látható Apajon. A hétfő hoz némi napsütést.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Hősképző indul Üllőn két helyi hölgy példamutató helytállása nyomán. Az új életmentő ismereteket oktató program a fiataloknak szól. Április 27-én az üllői MÁV állomáson Kosztyuvasánszki Krisztina és Szatmári Gabriella gyors reakciójukkal és lélekjelenlétükkel segítettek egy rosszul lett embernek. A mentők kiérkezéséig életmentő beavatkozást alkalmaztak, és mindent megtettek a beteg állapotának stabilizálásáért. A sérültet stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak, azonban később a kórházban elhunyt. Az önkormányzat hangsúlyozta, a két nő önzetlen segítségnyújtása, embersége és bátorsága példa mindannyiunk számára, hiszen azonnal cselekedtek, amikor bajba jutott embertársuk segítségre szorult. A történtek nyomán az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel és az Üllői Árpád Fejedelem általános iskolával együttműködve szeptemberben elindítja a hősképző programot. A kezdeményezés célja, hogy minden Üllőn végző 8-os diák olyan alapvető elsősegélynyújtási és életmentési ismereteket szerezzen, amelyekkel akár emberéleteket is megmenthet a jövőben. Július végéig látható Pécsi Tamás kiállítása Apajon. Pécsi Tamás évekig a falu alpolgármestere volt, de a képzőművészetben és a makettkészítésben is jártas. Leghíresebb alkotása a Bounty, amely az utolsó milliméterig kézzel készült hajó makett. A makett mellett festmények is vannak, amelyek jelentős része különböző tulajdonosoktól került a kiállító térbe, így a tárlat egyedülállónak minősül. Novák Pál polgármester ajánlotta a programot.
7: Fából régi hajókat. Talán ami a leghíresebb ezek közül az a Bounty, aminek az 1 méter 10 centis változatát elkészítette, de minden egyes darabkáját saját kezüleg, nem megvásárolt lécekből, ő vágta ki a léceket is, 5 évig építette ezt a hajót. Ezek a képek csatahajókat, repülőgépeket, második világháborús repülőgép csatákat ábrázolnak. Ez az egyik része a kiállításnak, de Tamás nagyon sok portrét is fest, úgyhogy van egy külön egy portrészekciónk, és a harmadik témája az pedig az állatok. Tamásról, Picsi Tamásról annyit kell tudni, hogy ő a Magyar Rákosi Vipera programnak a vezetője, megálmodója, megalkotója, de ő a Madártani Egyesületnek is hosszú évekig volt vezetője. Itt a megnyitón elmondta, hogy nagyon szerette azt is csinálni, de azt is azért hagyta abba, mert arra döbbent rá, hogy abban a 10 évben, amíg az Egyesület vezetője volt, ő csak papírt látott, és madarat nem. És köszöni szépen, ő ebből nem kér. Nagyon széles látókörű ember, és a megnyitón elmondta, hogy ugyan 12 000 könyvet olvasott el eddig életében, de ez kevés. És ezt azért volt jó hallani, mert a felvezetőmben én elmondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan legalább 12 000 könyvet elolvasnának, vagy legalább 12-t, mert a könyvekből nagyon sok tudást lehet összeszedni, és a Tamás el is mondta, hogy mindent a könyvekből tanult meg. Úgyhogy az ő kiállítása látható Kecső Viktor makett kiállításával együtt.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
9: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elérkezett a 2025-2026-os bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzése a Meton FC Dabasnak. NB3-as első csapat a 11. helyzet Szegedi VS-e ellen lép pályára vasárnap délután 17 órától a Velli Sportparkban. A némiképp viszontagságos tavaszi szezonrajtot követően az utóbbi hetekben már egészen jól összeállt az a bizonyos rendszer. Egyre javuló teljesítményeket láthattunk, és több alkalommal a bravúros eredményekhez sem kellett túl sok. Sokáig a szerencs azonban még nem állt mellettük, így a javuló tendencia ellenére a tabellán elfoglalt helyezés még nem tükrözte a csapat tudását. Aztán a befektetett munka csak elkezdett megtérülni, és jöttek is a pontok, győzelmek is szépen lassan. Ennek folyamányaként jelenleg már stabilan a középmezőny elejéhez tartozik a csapat, és egy esetleges Szeged elleni győzelemmel továbbra is tartani tudna a kiharcolt 7. pozíciót. Az őszi mérkőzésen 3-2-es arányú vereséget szenvedtek Szegeden, így valóban lenne miért törleszteni most vasárnap, ráadásul az utolsó hazai mérkőzésre készülnek. A Dunaharaszti hétvégi ellenfele, a Vasas FC 2, még a Monora Budapest Honvéd FC 2-vel játszik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Hétfőn kisüt a nap, de délnyugat felől fátyol felhők érkeznek. Az északnyugati-nyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délutánban 15-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az Útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News.
2: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított. Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
11: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
10: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: Ez pedig már a családi piknik utolsó órája, hiszen 15 óra elmúlt 4 perccel, már is érkezik Lady Gaga és Bruno Mars rögtön az óra elején, aztán megnézzük, hogy milyen idővel indul a jövő hét, és búcsúzom is majd tőletek az óra végén, ez a családi piknik ebben az órában.
10: Az ország szívében
11: együtt a legjobbakkal.
10: Rádió Davas,
11: az otthon hangja.
9: Családi piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is alakul a következő időszak időjárása. Hétfőn a Dunántúlon számítevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és több pedig kialakulhat eső, záfor, néhol zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Reggel 4-12, napközben 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, aztán kedden a napos, gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Reggel 5-11, napközben 18 és 23 fok lesz a csúcs. Aztán a pollenterhelésről néhány szót. A csapadék és a leülés hatására várhatóan ismét lecsökken a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja. Jellemzően a közepes helyenként elérheti a magas szintet, míg az eperfafélék az alacsony közepes tartományban alakulnak. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a töld, a platán, a nyíra, a citrus és a piszapafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is virágpora, valamint a lágyszerű allergének közül már az útifű, a lórum. Az ernyős virágzatú, akinek a sás, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a töld, a platán, a nyíra, a citrus és a piszapafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is virágpora, valamint a lágyszerű allergének

0: legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. Just arrived at the party.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

látom, hogy hamarosan 16 óra, valami azt jelenti, hogy én már a búcsúzom. Köszönöm a figyelmet, de természetesen érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen 18 órától a Top 20-at, 20 órától a Zárórát hallhatjátok. Holnap reggel 5-től a Térségi Napló adása lesz hallható, 6 órától pedig már a TikTokban ébredhetünk együtt. Én köszönöm a figyelmet, további kellemes vasárnapot!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
2: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz-tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb sláger.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: biztosabb.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: nekem.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastrukturális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részleteket látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Come on, yeah.

got no

0: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: között.
1: De már csak a 19. 19.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Üdvözlet a rádiódobos hallgatóinak, a mikrofonnál Kis György Krisztián, és már is pörgünk tovább a slágerlistánkon, hiszen ez a Top 20. Az előbb hallottuk a 18. helyről Rayt, és muszáj elmesélem nektek azt a zenei pletykát, ami most pörög a neten. Sokan találgatják, hogy a Where is my husband vajon egy tényleges szakítás és magánéleti válság terméke, vagy csak egy mesterséges marketingfogás. Az énekesnőhöz közeli források szerint Ray az utóbbi időben teljesen elszigetelődött a stúdióban, és állítólag dühében írta meg ezt a dalt egy átmulatot veszekedős éjszaka után. A rajongók már is nyomoznak, hogy ki lehet az a bizonyos titokzatos férfi, aki ihlette a szöveget. Ray persze csak mosolyog a kamerában és nem erősít meg semmit, de a kislemeze eladásai minden esetre az egekben vannak.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: Top 20-ban.
1: Ez a dal a 15. 15.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4.
0: Rádió Dal.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Hősképző indul Üllőn, különleges tárlat látható Apajon, a hétfő hoz némi napsütést.
0: Hírmondó.
3: Rólunk szól.
0: Régiónk hírei.
3: Első kézből.
0: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Hősképző indul Üllőn két helyi hölgy példamutató helytállása nyomán. Az új életmentő ismereteket oktató program a fiataloknak szól. Április 27-én az üllői MÁV állomáson Kosztyuvasánszki Krisztina és Szatmári Gabriella gyors reakciójukkal és lélekjelenlétükkel segítettek egy rosszul lett embernek. A mentők kiérkezéséig életmentő beavatkozást alkalmaztak, és mindent megtettek a beteg állapotának stabilizálásáért. A sérültet stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak, azonban később a kórházban elhunyt. Az önkormányzat hangsúlyozta, a két nő önzetlen segítségnyújtása, embersége és bátorsága példa mindannyiunk számára, hiszen azonnal cselekedtek, amikor bajba jutott embertársuk segítségre szorult. A történtek nyomán az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel és az Üllői Árpád Fejedelem általános iskolával együttműködve szeptemberben elindítja a hősképző programot. A kezdeményezés célja, hogy minden Üllőn végző nyolcadikos diák olyan alapvető elsősegélynyújtási és életmentési ismereteket szerezzen, amelyekkel akár emberéleteket is megmenthet a jövőben. Július végéig látható Pécsi Tamás kiállítása Apajon. Pécsi Tamás évekig a falu alpolgármestere volt, de a képzőművészetben és a makettkészítésben is jártas. Leghíresebb alkotása a Bounty, amely az utolsó milliméterig kézzel készült hajó makett. A makett mellett festmények is vannak, amelyek jelentős része különböző tulajdonosoktól került a kiállító térbe, így a tárlat egyedülállónak minősül. Novák Pál polgármester ajánlotta a programot.
7: Fából régi hajókat. Talán ami a leghíresebb ezek közül az a Bounty, aminek az 1 méter 10 centis változatát elkészítette, de minden egyes darabkáját saját kezüleg, nem megvásárolt lécekből, ő vágta ki a léceket is. 5 évig építette ezt a hajót. Ezek a képek csatahajókat, repülőgépeket, második világháborús repülőgép csatákat ábrázolnak. Ez az egyik része a kiállításnak, de Tamás nagyon sok portrét is fest, úgyhogy van egy külön egy portrészekciónk, és a harmadik témája az pedig az állatok. Tamásról, Picsi Tamásról annyit kell tudni, hogy ő a Magyar Rákosi Vipera programnak a vezetője, megálmodója, megalkotója, de ő a Madártani Egyesületnek is hosszú évekig volt vezetője. Itt a megnyitón elmondta, hogy nagyon szerette azt is csinálni, de azt is azért hagyta abba, mert arra döbbent rá, hogy abban a 10 évben, amíg az egyesület vezetője volt, ő csak papírt látott, és madarat nem. És köszönöm szépen, ő ebből nem kér. Nagyon széles látókörű ember, és a megnyitón elmondta, hogy ugyan 12 000 könyvet olvasott el eddig életében, de ez kevés. És ezt azért volt jó hallani, mert a felvezetőmben én elmondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan legalább 12 000 könyvet elolvasnának, vagy legalább 12-t, mert a könyvekből nagyon sok tudást lehet összeszedni, és a Tamás el is mondta, hogy mindent a könyvekből tanult meg. Úgyhogy az ő kiállítása látható Kecső Viktor makett kiállításával együtt.
0: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó a Rádió Dabas 93.4-en.
0: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elérkezett a 2025-2026-os bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzése a Meton FC Dabasnak. NB3-as első csapat a 11. helyzet Szegedi VS-e ellen lép pályára vasárnap délután 17 órától a Velli Sportparkban. A némiképp viszontagságos tavaszi szezonrajtot követően az utóbbi hetekben már egészen jól összeállt az a bizonyos rendszer. Egyre javuló teljesítményeket láthattunk, és több alkalommal a bravúros eredményekhez sem kellett túl sok. Sokáig a szerencs azonban még nem állt mellettük, így a javuló tendencia ellenére a tabellán elfoglalt helyezés még nem tükrözte a csapat tudását. Aztán a befektetett munka csak elkezdett megtérülni, és jöttek is a pontok, győzelmek is szépen lassan. Ennek folyamányaként jelenleg már stabilan a középmezőny elejéhez tartozik a csapat, és egy esetleges Szeged elleni győzelemmel továbbra is tartani tudna a kiharcolt 7. pozíciót. Az őszi mérkőzésen 3-2-es arányú vereséget szenvedtek Szegeden, így valóban lenne miért törleszteni most vasárnap, ráadásul az utolsó hazai mérkőzésre készülnek. A Dunaharaszti hétvégi ellenfele, a Vasas FC 2, még a Monora Budapest Honvéd FC 2-vel játszik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Hétfőn kisüt a nap, de délnyugat felől fátyol felhők érkeznek. Az északnyugati-nyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délutánban 15-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
3: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Itt is vagyok újra, ez a Rádió Dabas slágerlistája Kis György Krisztiánnal. A 15. helyen Taylor Swift landolt a The Fate of Ophelia című dalával, és hát ha Taylor Swift, akkor nincs hiány teóriákban. A benfentesek szerint ez a dal egy teljesen titkos, eddig be nem jelentett irodalmi ihletésű koncept album előszele. A stúdióból kiszivárgott hírek alapján Taylor hetekig Shakespeare műveket olvasott, és a barátai szerint annyira beleélte magát a drámai szerepekbe, hogy a környezete már kezdett aggódni érte. Egyes pletykák szerint a dalban elrejtett metaforák valójában egy hollywoodi sztárral való viharos és titkos románcát mesélik el, amit a menedzsment megpróbált eltitkolni a nyilvánosság elől. Akárhogy is, Taylor megint zseniálisat alkotott, ez már is kiderült a 15. helyről, de itt van a 14. helyezett, tehát az Opelite.
0: Ezen a héten
3: ez a dal a 14.

0: Robok tovább már is a slágerlistánk, és közeledünk a top 10 kapujához, itt a 93.4-en. Bebe Rexha és a Faithless kollaborációja, a New Religion hatalmasat megy, de a színfalak mögött komoly feszültségek húzottak meg. A brit bulvárlapok megszellőztették, hogy a Faithless tagjai és Bebe között olyannyira elmérgesedett a viszony a stúdiómunkák alatt, hogy a dal befejezését majdnem le kellett fújni. A pletykák szerint Bebe Rexha az utolsó pillanatban teljesen át akart írni a hangszerelést, amit az elektronikus zene veterányai készsértésnek vettek, napokig nem is beszéltek egymással, és a menedzsereknek kellett közvetíteniük, hogy a felek egyáltalán egy légtérbe menjenek a klipforgatáson. Végül szerencsére győzött a profizmus, a végeredmény pedig egy igazi klubhimnusz lett.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 11.

0: Ez volt a slágerlista első órája, Bruno Mars-ra a 11. helyen, és már is fordulunk rá a lényegre, jön a második óra, és a legmenőbb 10 sláger, de mielőtt belevágunk, egy gyors sztori a top 10-es mezőnyből. Kiszivárgott egy info, miszerint az egyik hamarosan következő előadónk olyannyira babonás, hogy a stúdió felvétel előtt csak és kizárólag egy bizonyos típusú importált ásványvizet volt hajlandó meginni, amit helikopterrel kellett a helyszínre szállítani, mert különben nem jött ki a hang a torkán. Hogy kiről van szó, figyeljétek a következő órát, mert a dalok között úgy is lebuktatja magát az illető a stílusával. Maradjatok a rádiódabason, azonnal jön a top 10.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
2: A tizedik.
1: A tizedik.

0: A Rádió Daba slágerlistájának második órájában járunk, és a mikrofonnál továbbra is Kis György Krisztián, és az imént zakatolt le a 8. helyen Hippeton és Norma Jean Martin az Out My Head-del, és ha már a fejeknél tartunk, a szakmában az a hír járja, hogy ezt a dalt eredetileg nem is nekik szánták. Egy neves zenei producer kikotyogta, hogy a track demo verzióját először Dua Lipa menedzsmentjének küldték el, akik azonban túl nyersnek találták és visszautasították. Hippatonék viszont azonnal meglátták benne a potenciált, és állítólag mindössze 48 óra alatt egyetlen éjszakai session során rögzítették a végleges verziót egy londoni hotelszobában. Dua Lipa valószínűleg azóta is fogja a fejét, látva a dal elképesztő streaming számait.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Folytatódik a visszaszámlálás, itt a 93.4-en ez a Top 20, és a 6. helyen egy igazi nemzetközi kollaborációt hallhattunk. Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy Sold. Na erről a dalról és a klipforgatásról szaftos pletykák keltek szájra a hazai bulvár sajtóban. A bennfentesek szerint a forgatáson elképesztő luxus uralkodott, de a hangulat nem volt teljesen felhőtlen. A stábból valaki elárulta, hogy Accent frontembere Adrian rendkívül szigorú és maximalista volt, ami miatt többször is feszültség alakult ki a forgatócsoporttal. Ráadásul a dal címe miatt sokan azonnal kombinálni kezdtek, hogy vajon a való életben is van-e valami több a két előadó között, vagy ez csak a show része. Abigail határozottan cáfolta a pletykákat, de a kémia a klipben letagadhatatlan.
6: Ezen a héten
5: ez a dal az 5.
8: We

0: Már benne vagyunk a top 5-ben. A negyedik helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. Gaga kapcsán mindig várhatjuk a meghökkentő történéseket, és ez most sincs másképp. Hollywoodi pletykák szerint a dal vokáljának egy részét egy állítólagosan elátkozott, elhagyatott gótikus kápolnában rögzítették éjszaka, mert az énekesnő szerint csak ott volt megfelelő a spirituális energia, sőt, a stúdióasszisztensek esküsznek rá, hogy a felvételek alatt a technikai berendezések maguktól kikapcsoltak, és furcsa suttogásokat lehetett hallani a háttérben, amit végül benne is hagytak a dal végső keverésében. Hogy ez csak egy zseniális gagaféle PR gépezet része, vagy valóban szellemek jártak a stúdióba? Döntsétek el ti, minden esetre a dal hátborzongatóan jó.
1: Itt a bronzérmes.
2: Ezen a héten ez a dal.

0: Elérkeztünk a csúcshoz, ez itt a Rádió Daba slágerlistájának abszolút első helyezettje előtt az utolsó megszólalás. Teddy Swims épp hogy lecsúszott a trónról a Mr. Noitollal, ami azt jelenti, hogy már csak egyetlen dal maradt hátra. A pletykák szerint a mai győztesünk ezt a számot eredetileg egy teljesen más stílusban, akusztikus balladás formában írta meg, és egy szakítós üzenetként küldte el az exének. A menedzser azonban kiszagolta a sikert, rávette, hogy hangszereljék át egy pörgős, rádióbarát verzióra, az ex pedig most valószínűleg minden egyes alkalommal magára ismer, amikor bekapcsolja a rádiót. Nem is húzom tovább az időt, íme a Rádió Dabas slágerlistájának mai aranyérmese, Alex Warren és a Fever Dream. Hallgassátok, én pedig búcsúzom, találkozunk egy hét múlva.
1: Legjobbak legjobbika. A top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Rádió Dabas.

0: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémag Dunaverseny lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválisa győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balogh Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futbalista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves balasi gyarmati és veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülke már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még három bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. A Dunakeszi és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a három pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Dunavarsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hétfőn csapadékos idő várható.
6: Értekezlet reggel 8-kor.
7: Holnap hétfő, de ma még itt az záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

0: Most egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Balázsek sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: záróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Hétvége. Jó zene. Jazz. Szól. R&B.
5: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hang.

0: Perhaps kiss us, kiss us, kiss us.
1: 93.4 Rádió Davas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Játok!

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: és már csak
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a tovább tanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

Gag.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Superstar. Everybody has a

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. Reklám voltam, viszont

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, míg a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyóhús és a pannonhalmi csipkebogyóhús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémark Dunavarsány lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválisa győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balogh Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futballista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves balasi gyarmati és veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülke már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még három bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. A Dunakesz és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a három pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Dunavarsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas.
2: Grr, csá, grr, há, grr, bumba, grr.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: túl az égen át.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Mikor megláttalak, azt hittem, hogy déli báb vagy, a szívednek nem parancsolhat senki, ezért imádlak, kevés minden perc, minden óra, minden nap nekem. Több kell lennél, mert az élet elszalad, nem elég be.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Rádió.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Marketcentrál Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Marketcentrál weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Töltsd velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Marketcentrál weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek